Jó estét kívánok! Vésztői, viharsarki dalokat énekelt Csüllög Edina, Stan Krisztina, Szabó Dóra, Tóth Dorottya, Lakatos Katalin, Krajcsó Bence és Jeremiás Ádám Táncházban című műsorunk első perceiben, s a következő összeállítás is Csüllög Edina, Nagy Alárma című albumáról szól. A lemezen olyan dalokat hallhatunk, melyeket nagy valószínűséggel Bartók Béla is hallhatott, hiszen sok nyarát itt töltötte még gyermekként, s 1906-ban itt kezdődött rendszeres népdalgyűjtő munkája is a 20. század egyik legjelentősebb népzenekutatójának, zeneszerzőjének. A most következő mulatónótákat Csüllög Edina, Jeremiás Lajos, Jeremiás Ádám, Pető Imre és Krajcsó Bence muzsikálja.

A Bakator zenekar következik Táncházban című műsorunkban, a Túl a Tiszán című összeállításban, a hajdúsági dalokat, a Csüllögedina Nagy Alárma című lemezén is éneklő Jeremiás Ádám és Jeremiás Lajos énekli.

hajdúság után Szatmár tánc dallamai következnek, először a Dűvő, majd a Tükrös együttes muzsikál. A Krúz Dénes vezette Dűvő összeállításának címe Itassa meg a babája, a Tükrös együttesé Kikkel Németh Ferenc énekel, Szatmári csendes, lassú és friss csárdás.

Az előbb muzsikálott Tükrös zenekar két prímása, Halmos Attila és Koncz Gergely vezeti ismét a zenekart, kikhez a Tükrösből még Liber Endre csatlakozik. A további muzsikusok Nagy Zsolt és Mohácsi Albert a Dűvő zenekar tagjai, akik 2003-ban jelentették meg 12 banda Erdélyország című albumukat, melyen minden egyes összeállításhoz más-más prímást és zenészbarátot hívtak meg vendégül. A Kisszamos melléki, boncidai dalokat Herczko Ágnes és Németh Ferenc énekli az összeállításban.

Táncházban című műsorunkat egy hosszú kalotaszegi zenei folyamat, legényes, hajnali és táncdallamok zárják. A kalotaszegi híres zenész dinasztiák leszármazottaiból alakult Csűrös Banda előadásában. A remek muzsika előtt én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve ma esti figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap ugyanebben az időpontban 20 óra 4 perckor várom önöket, s tudják, adásaink jó néhány hétig visszahallgathatóak a mediaclick.hu/Danko oldalon.

0: népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Az augusztus 20-i Szent István nap közelettével egy olyan kiemelkedő művészegyéniség lesz ma képzeletbeli vendégünk, akit az egész országban sokan ismernek és szeretnek. Berecz András a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklorkutató és előadó művész. Jó István újságíró róla írt sorait idézem. Berecz András, na ő tényleg egy nemzeti erőközpont. Mesemondásaiban egyesül költészet, népiség, bölcsesség, derű, gyermeki játékosság. Berecz úgy fölemeli a magyar emberséget, nyelvi leleményt, mint Bartók vagy Kodály a népzenénket, csak éppen roppant szórakoztatóan. Berecz András így ír magáról. 1957-ben Budapesten születtem. Az első dalokat édesanyámtól tanultam, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfa és nótafa, Tanka Gábor lányaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben dalokat, meséket, tréfákat gyűjtögetek. Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő énekes, mesemondó lettem. Kedves dalaim és meséim a honát kereső és nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. Berecz András számtalan lemezt, kazettát, CD-t, rádió és televízió felvételt készített itthon, Európa több országában és tengeren túlon is. Magyar népzenét tanított Erdélyben, Sopronban, a torontói York Egyetemen, amerikai zenei táborokban, hollandiai magánkurzusokon. Tolmácsok segítségével más nyelvű közönségnek is mesél. Csuvas népköltészeti fordításai kötetben és CD-n is megjelentek, koncertműsorában jó magam is részt vettem. Vidnyánszky Attila rendezésében 2016-tól játsza az egyik főszerepet a Nemzeti Színház Csíksomlyói Passió előadásában, beépítve saját feldolgozásait, szerzeményeit. A színházban önálló előadásokat is tart, ilyen például az Isten bolondja vagy a Síp és Land című műsora. Az Ószent István dicsértessél kezdetű moldvai egyházi népének az 1990-es években Berecz András megrendítő előadásában vált közismerté. Szent István ünnepe előtt ezt idézzük fel a millennium évében megjelent Kőkertben Lilium című albumáról.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

ve fekszik hullon. Egy se tudja, csak azt mondja, csak azt mondja, itt a Balaton.

Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

hazamegyek, édesanyám, hazam nem sokára. Otthon

0: sincsen olyan kovács, aki összekalapálja.
1: Dankó. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színe zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

Dan ma vedere sarà il mese scimo, ma tu sono.

0: öreg legény nem szokott nyomolódba.
1: A legszebb magyar

ez is taját simogatom, meg csókolom százszor. Körülötte nyíló virág, arany napfény.

álljon meg az Isten, az a kívánságom. Kelepelő gólya házatokra szálljon. Háj, de könnyös soha se sírjon a nevető szemedben.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

go. Jó, a lány szép, a lány egy de néha harapós bozorkány. Akkor aztán szintja őket rakásra, hogy a fején rajta.

szemet adom én cserébe. Musikálj csak primás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filmbe.

hasra verhet engem, hogy hátok.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Holnap új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora estétől a Szent Jobb körmenetet, majd a tűzijátékot és az azt megelőző látványokat. A Magyar Egészségügyi és Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegek és az egészségügyi dolgozóknak is. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos, a következő napokban jelentősen melegszik az idő, 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Pacári, énekelte Bojtos Luca. Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 19-én szerdán a Dankor Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. Töltsék velem a következő 4 órát, melyben segítségem lesz a szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás. Jó rádiózást kívánok az ő nevükben is, a mikrofonnál Egri József. Nézzük, mit kínálunk ebben az órában. Hamarosan jön történelmi visszatekintésünk. Névnaposok és híres születésnaposok is lesznek. Népszerű dalokat választottunk, mint Jaj, de magas ez a vendégfogadó, Pék Lászlótól. Rózsám, viruló kis rózsám, Nagy Ibolya előadásában. Mindent, ami szép, Kovács Kati énekli majd. De most itt a Magyar Zene Rádiójában Bétót Magda következik, Lendvai Csócsi Jenő és zenekara társaságában. Most még hideg van. Ébredjenek velem!

0: Kettő perc múlva, 19:45.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1274-ben Anglia királyává koronázzák Edvárdot, harmadik Henrik fiát. Érdekesség, hogy első Edvárd 188 cm magas volt, és így testalkatával jóval kortársai fölé magasodott. Emiatt kapta a nyakikláb Edvárd gúny nevet. 1316. augusztus 19-én Károly Róbert király oklevelet bocsájt ki, amelyben Kolozsvárnak visszaadja a régi kiváltságait, s újabbakat is biztosít, s a települést városi rangra emeli. 1839-ben ezen a napon a francia kormány közkincsé teszi a fényképezést, mint képalkotó találmányt. 1919-ben Afganisztán elszakad Nagy-Britanniától, és függetlenné válik. 1939-ben ezen a napon szerződött lovásznak, Pejacsovics János grófhoz, Aperjanov Zakariás, minden idők legtöbb derbi győzelmét arató trénere. 16 lovával nyert magyar derbit. 1978-ban ezen a napon szándékos gyújtogatás következtében az iráni Abadánban leégett a Rex Film Színház, amely sokáig az addig valaha történt legsúlyosabb terrortámadásnak számít. 1989-ben megkezdődik Sopron mellett Fertőrákos és Pius pusztánál a páneurópai piknik. A 8532-es út határátkelőhelynél megnyitott határszakaszon 10 000-nyi NDK állampolgár menekül át nyugatra, Ausztriába. 1993-ban ezen a napon Jean-Michel Jarre a 20. és a 21. századi elektronikus zene iránymutató egyénisége a Népstadionban 70 000 ember előtt mutatta be Kronológ című albumát. 2008-ban ezen a napon átadták az M7-es autópálya Zalakomár és Nagykanizsa közötti 15 kilométeres szakaszát. Így teljessé vált a stráda Budapesttől Letenyéig. Ennyit a múltról, most pedig vissza a zenéhez. Következő állomásunk Lehár Ferenc csodálatos operettje, a Luxemburg grófja, amely az operett irodalom egyik legmulatságosabb történetét meséli el. Fogadják szeretettel a következő kvártettet, Jankovics Anna, Koltai Nagy Balázs, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint előadásában. Jó reggelt!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Ma a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. 28 és 33 fok közé melegszik majd a levegő. Ma ünnepli névnapját Bernát, Emília, Lajos és Szebált. Na de a fő névnapos Huba, amely egy magyar eredetű férfinév, viselői leggyakrabban a Hubi becenevet használják. Boldog névnapot kívánunk! Zorán felvételével megyünk tovább, Apám hitte. Derűs napot!

fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce szárája főtre, gyere babám, ülj ide jözölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz,

0: szoknyádon, de én akkor is legény leszek a gáton, de mert csak egy bén leány a szoknyádon.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.

0: csapathoz. 5 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1829-ben Apáti István jogtudós született, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, országgyűlési képviselő. 1914-ben született ezen a napon Baróti Lajos, labdarúgó mesteredző, volt szövetségi kapitány, aki a Benfica csapatánál is edző volt. Ő volt az első edző, akinek sikerült a duplázás, azaz egy szezonon belül megnyerte a portugál bajnoki címet és a nemzeti kupát. 1921-ben született Jane Roddenberry, amerikai producer, forgatókönyvíró, a Star Trek sorozat alkotója. 1923-ban Gera Zoltán, Kossuth Díjas színész, a nemzet színésze, érdemes és kiváló művész. Az 1950-es évek közepétől kezdődően számos híres filmben játszott, mint a Bakaruhában, Édes Anna, valamint a Tenkes kapitánya című televíziós sorozatban alakította Dudva György kocsmárost. 1927-ben született Szász Péter, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg. Ő írta többek között a Fel a fejjel, a Hannibál tanár úr, a Mese a 12 találatról, és részben az egyik legsikeresebb magyar filmvígjáték, a Mára már klasszikussá lett, a Tizedes meg a többiek forgatókönyvét. 1944-ben született Knézi Jenő sportújságíró, riporter. Szállóigévé vált köszöntése volt a Jó estét, jó szurkolást, amit ő maga talált ki, később le is védette. 1949-ben született Paudics Béla, Jászai Mari díjas színművész, énekes. 1954-ben pedig Mihály Győző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. A Színház és Filmművészeti Főiskolán Színetár Miklós osztályában végzett. 1960-ban született ezen a napon Rátóti Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. Ma ünnepi születésnapját Kökényesi Ági színésznő, aki a színészet mellett rendezéssel is foglalkozik. Szintén ezen a napon született Nagy Ibolya színésznő, Dériné díjas énekesnő, operett primadonna, producer. Boldog születésnapot kívánunk! Erzsébet királyné köztudomásúan szerette a magyarokat, s a magyar nép is különleges szeretettel fordult felé. Ezt a szoros kapcsolatot és a királyné alakját idézi meg Huszka Jenő Erzsébet című operettje, amelyben természetesen a romantika és a szerelem is fontos szerepet kap. Most ennek az operettnek a hangulatát idézzük fel a Rózsám, viruló kis rózsám című dallal, melyet a születésnapos Nagy Ibolya énekel. Jó reggelt!

Jó reggelt kívánok! Hamarosan véget ér első óránk, és jönnek a hírek, de addig a Körmendi együttes játszik. Egy jó kis csárdással indul következő zenei óránk Pándi Piroska előadásában, a vásárhelyi híres promenádon. Tartsanak velem 7 óra után is. Várom vissza önöket. Derűs napot!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
2: Augusztus 20-a. Egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tomás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke, megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebben sérült. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virággal nevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. 21 órától látható a tűzijáték és a megelőző látványos show. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Az időjárásról: többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

friss napot, jó reggelt kívánok! Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 19-én szerdán a Dankor Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy velem vannak most is. Remélem, hogy kellemesen telik a napjuk. Ellátogatunk majd a nap településére, és természetesen napi népzenei szótárunk sem maradhat ki. Nem sokára elindul a szerelemvonat Demjén Ferenctől. Egy kis időjárás előrejelzést is kaphatunk, esik eső csendesen Németh Marika énekli majd, és Kovács Zsuzsa előadásában a Jaj, de jó a habos sütemény című dalt hallgatjuk meg. Ám most itt a Magyar Zene Rádiójában Zárai Márta énekel. Szeretlek én. Ébredjenek velünk!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Imádok Barbara Nagyi lenni, állítja a most 84 éves Barbara Streisand, akit három unokája inspirált mesekönyv írására. Az apai nagyapa révén Galíciából, az osztrák-magyar monarchiából jött felmenőire büszke, világhírű színész, énekesnő, a képes könyvében a Nagyi és unoka egy napját követi végig, miközben játszanak, pancsolnak, és az élet legfontosabb igazságain elmélkednek. Gondolom, önöknek is van számtalan szép története, amit örömmel idéznek fel szülőkkel, nagyszülőkkel. És ha nem is könyvben leírva, de milyen jó érzés hosszú évek után elővenni, olvasgatni a kézzel írott leveleket, ami csodálatos emlékeket idéz fel. Karádi Katalin a magyar kultúra örök legendája. Színpadon, filmen és dalaiban egyaránt különleges egyéniség volt. Egyszerre titokzatos és közvetlen, távolságtartó és mégis emberközeli. Leghíresebb filmszerepei közé tartozott a Halálos tavasz Editje, valamint a Móri Zsigmond regényéből készült Forró mezők titokzatos Vilmája. Jellegzetes, összetéveszthetetlen hangja máig velünk él, dalai pedig generációkat kötnek össze. Fogadják szeretettel Keményegon és Halász Rudolf szerzeményét archív felvételen Karádi Katalin előadásában. Ma éjjel. Derűs napot!

Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Szerencsére balesetről nem kaptunk információt. Élénkül a forgalom a Budapest környéki és a nagyobb városok környezetében lévő utakon is, de egyelőre jó tempóban, különösebb fennakadások nélkül lehet autózni. Az M0-ás autóút teljes szakaszán is egyenletes a jármű mozgás mind a két irányban. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza és Izsák kereszteződésnél új körforgalmi csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Továbbra is az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárásokra kell számítanunk Budapest több pontján. Illetve lezárják a Kóskároly sétányt ma 18 órától, péntek éjfélig. Vezessenek körültekintően. Huszka Jenő Gül Baba című operettje a török hódoltság idejének Budájára repít bennünket. A történet középpontjában Gábor diák és Leila szerelme áll, amelyet számos akadály és fordulat nehezít. A romantikus történethez Huszka Jenő gyönyörű, magyaros dallamai társulnak, amelyek közül több ma is az operett irodalom kedvelt örökzöldje. Nem véletlen, hogy a Gül Baba több mint egy évszázada őrzi helyét a magyar operett legkedveltebb darabjai között. Most csendüljön fel a bordal, az előadó Nyári Zoltán. Jó reggelt!

0: fészket.
1: 7 perc elmúlt, 3:48.
2: Hentzidától Bonszidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
1: Bogyiszló község Tolna vármegyében, a Tolnai járásban, a Délmezőföld és a Tolna sár köz határán fekszik, a megyeszékhely Szekszártól 11 kilométerre. A szomszédos települések Fadd, Fajsz, Dusnok, Őcsény és Szekszár, valamint Tolna. A falu első írott emléke 1972-ből maradt fenn, neve Buguzlu alakban fordul elő Moisz Nádor adománylevelében, aki halastavaival együtt az ábrahámi kolostornak adományozta a birtokot. A nagykereskedelmi és közlekedési útvonalaktól távoli települést megkímélték a történelem viharai, s a környező területek lakói is itt kerestek menedéket, búvóhelyet. Bogyiszló nem csak a háború idején nyújtott menedéket a környék alacsonyabban fekvő, elöntött településeinek, hanem a gyakori áradások alkalmával is. A pusztító árvizek miatt több közeli falut elhagytak lakói, és végleg Bogyiszlóba költöztek. Az ártéri erdő kiirtása után az erdők helyén jól termeszthető lett a csípős paprika és a fűszer paprika is, mely Bogyiszló híressége. Aki ellátogat Bogyiszlóra, tegyen egy sétát az orchideás erdőben. Vannak pillanatok az életben, amikor úgy érezzük, hogy egyedül nem megy. A Ripacsok című film két főszereplője, Garas Dezső és Kern András egyszerre humoros és szívszorító kettőst alkotott. Az Egyedül nem megy pedig a film egyik legemlékezetesebb dala lett. Most ezt az örökzöldet hallgatjuk meg. Jó rádiózást!

0: szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
0: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
2: Egyedül
0: nem
2: megy.
1: Egyedül nem megy.
2: Egyedül nem megy.

0: Tessék elképzelni, majd ő elmondja.
1: Ők osztát is belátom a revenség gyogos. Nincs botrány szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél verve és löpcsengedett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett.
2: Én javasoltam, könnyen gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem drágám elég kösz. S te ránk nyitottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh yes.

0: együtt majd el.
1: Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
2: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Gyere, mert itt benn megyek.
1: Ki? Egyedül nem megy.
2: Egyedül.
1: Egyedül nem megy.

reggelt kívánok! Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Rövidesen Tudta-e című rovatunk napi népzenei szótáron következik, melyben a nagykanizsai Sztobos Tambura zenekarról tudhatunk meg többet. Addig Ökrös László és Vadász Károly játszik. A következő órát a Bohém Ragtime Jazz Band felvételével indítjuk. Éjjel az Omnibus tetején. Várom vissza Önöket!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A népzenét játszó zenekarokat hallgatva azt gondolhatnánk, hogy a Kárpát-medencei népzenei gyűjtések szinte minden területet és népcsoportot egyenletesen lefednek. Csupán meg kell tanulni az adott régió összegyűjtött dallamanyagát. Ez azonban korán sincs így. A különböző területek dokumentáltsága, a helyi hagyomány megtartása erősen változó.
2: A népzenei nyomozóiroda 545. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ehhez jön még az is, hogy a mintavételezés is egyenetlen. Bizonyos területekre sokan és sokat jártak. Bizonyos területek pedig szinte a mai napig fehér foltnak számítanak. Végül ott van az a kutatási hagyományokból eredő szemlélet, amely a hangszeres zenét hátrébb sorolta az énekes örökséggel szemben. Így, amikor a nagykanizsai sztobos tambura zenekar a muramenti, interetnikus hatásokban ugyancsak bővelkedő helyi zenét játsza, bizony komoly rekonstrukciós munkára van szükség.

0: nagykanizsai Sztobostambura zenekar játszott. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
5: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hatályba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke, megbízatása az új alkotmány hatályba lép, de legfeljebb 5 évig szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel. Erősítette meg a miniszterelnök Magyar Péter, ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat. Interaktív térkép készül az államilag támogatott civil szervezetektől. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepi előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Máré vára, amelyen nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítésért adománygyűjtést is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Ma este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék fő látványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor romjai, vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi gyermekvasutas otthon előtt lehet este 7 és 9 óra között. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten elredhet az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33, este 19-25 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. 8 óra múlt 4 perccel.
2: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 19-én szerdán a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy most is velünk vannak. Ebben az órában lesznek az egészségpercek. Világzene is jön, és egy új recepttel leszünk gazdagabbak. Közben pedig sok népszerű dallamot hallhatnak. Hamarosan egy csárdás csokrot nyújt át nekünk Simon Boglárka és Jenei Gábor. A lány, akit szerettem, Szörényi Leventétől, és a Ghost című musicalből énekel egy részletet Vágó Zsuzsi és Dolhai Attila. De itt a Magyar Zene Rádiójában most Budai Beatrix következik. Kísér Baranyai István és zenekara. A Dunaparton este zene szól. Jó reggel!

0: 90.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: A nyirokrendszerünk egy elképesztően összetett és fontos hálózat, ami a sejt közötti terekből gyűjti össze és tárolja el a felhalmozódott méreg és salakanyagokat, illetve a felesleges folyadékot. A nyirok folyadék kizárólag a környező izmok összehúzódása és elernyedése révén tud előrefelé áramlani az erekben. Éppen ezért, ha egész nap a székben ülünk, a nyirok keringés drasztikusan lelassul, a folyadék pedig elkezd pangani a szövetekben. És hogy mit tehetünk ellene? Sétáljunk naponta 20-25 percet, azonban ne a szokott módon. Ne fogjunk semmit a kezünkben, hogy a karok szabadon lendülhessenek. A karok lendítése ugyanis stimulálja a hónai nyirokcsomókat. A lábak határozott emelése a lágyéki és térthajlatbeli nyirokutakra hat. Azoknak, akiknek a lábuk duzzad, ez a tudatos gyaloglási technika megkönnyebbülést hozhat. Bár a nyirokséta nem helyettesíti az orvosi kezeléseket és a szakszerű terápiát, viszont kiegészítő módszerként kiválóan támogatja a tünetek enyhítését. Vigyázzunk egészségünkre! Kis Angyal Ernő andalgójával megyünk tovább. Jaj, de szép kék szeme van magának! Az előadó Eperjesi Erika, kísér Hankó József és zenekara. Utána Bokor János énekel a Rajkó zenekarral. Hiányzik valaki ebből az utcából. Derűs napot!

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ma ünnepli születésnapját Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész, a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett népdalénekesnő, aki születése óta a zene bűvöletében él. Világhírű művész a legrangosabb koncerttermekben lép fel. Énekelt a japán császár előtt is. Boldog születésnapot kívánunk! Most fogadják szeretettel a Magyar Mennyegző című film betétdalát Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes előadásában. Én az éjjel nem aludtam. Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Nem sokára felcsendül a Nékem olyan asszony kell, Béres Ferenc előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Majd Újvári Marika énekli a Domboldalon áll egy öreg nyárfa című dalt, Balázs Tamás és zenekara muzsikál. A csokor végén Nádasdy Lászlót halljuk, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével. A dal címe Akinek a lelke beteg. De most itt a Magyar Zene Rádiójában világzenével megyünk tovább. Horváth Jenő és Gédénes György szerzeményét a Budapest Bár és Németh Juci adja elő. Szemedben ott maradt egy könycsepp. Este 21 órától még több világzenét hallgathatnak. Derűs napot!

0: hát nem nőnek az égig.
1: Egy perc múlva 3:49.
2: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
1: Mai ebédünk a mediterrán saksuka. Hozzávalók. 3 evőkanál olívaolaj, 1 fej lilahagyma, 1 darab kalifornia paprika, 6 gerezd fokhagyma, 2 teáskanál fűszer paprika, 1 teáskanál őrölt kömény, 1 teáskanál csili paprika, 400 g paradicsompüré, 5 darab tojás, só, bors és petrezselyem. Az olívaolajat egy nagyobb serpenyőben felhevítjük, majd a lilahagymát és a felkockázott kalifornia paprikát megpároljuk. Hozzáadjuk a fokhagymát, majd a fűszerpaprikát, a köményt és a csili paprikát. Ráöntjük a konzervparadicsomot, sózzuk, borsozzuk, majd közepes lángon kb. 10-15 percig főzzük, amíg a szósz kissé besűrűsödik. A szószban 5 kisebb mélyedést készítünk, majd egyesével beleütjük a tojásokat. Lefedjük a serpenyőt, és addig főzzük, amíg a tojás fehérje megszilárdul, a sárgája pedig még krémes marad. Friss, ropogós kenyérrel tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk! A finom ebéd mellé Kolostyák Gyula énekel, ifjabb Berki Béla és zenekarával. Pántlikás kalapon fújdogálja a szél. Kellemes időtöltést!

0: Klasszikor Rádió. Debrecenben FM 91,4. A magyar zene rádiója.
1: Miért nem mondod nekem soha azt, hogy szeretsz?
2: De hisz tudod?
1: Akkor miért nem mondod?
2: Nem szóval mondom én, mert a

Derűs napot! Hamarosan jönnek a hírek, addig a Tárkány trió muzsikál. Gombos Maja csárdásával kezdődik a következő zenei óránk. Lemegyek a pince fenekére. Maradjanak velem 9 óra után is. Várom vissza önöket. Dankó Rádió.

0: műsor ajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája, emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárja légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Híreink végén a várható időjárásról. Többnyire száraz, meleg idő lesz, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

is jó, egyszer mentem én el a ligetben, sírt.

Derűs napot, szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 19-én szerdán a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy továbbra is velem vannak. Ebben az órában lesz majd születésnapi köszöntés, és természetesen sokat zenélünk, valamint ismét megosztunk Önökkel Dankó klubos felvételeket cigányzenekari kísérettel. Hamarosan Smédélius Éva énekli a Virágnak megtiltani nem lehet című dalt. Az Express együttestől jön majd a harmonikás, és Zalatnai Sarolta előadásában érkezik a nagy sikerű örökzöld Tölcsért csinálok a kezemből. De most itt a Magyar Zene Rádiójában operettel folytatjuk. Kálmán Imre egyik legnagyobb sikere a Csárdás királynő, több mint egy évszázad óta hódítja meg újra és újra a közönséget. Az operett slágerei mára igazi örökzöldekké váltak, és szinte nincs olyan generáció, amely ne ismerné őket. Fogadják szeretettel a következő részletet két felejthetetlen, kiváló művész, Zentei Anna és Rátonyi Róbert előadásában. Felcsendül most a Te rongyos élet a Csárdás királynőből. Erős napot!

0: most egy névnapos és egy születésnapos köszöntés lesz. Először Istvánt keressük.
1: Halló!
0: Jó napot kívánok! Egri József vagyok a Dankó Rádiótól.
1: Jó napot kívánok! Adom a férjemet.
2: Halló!
0: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Egri József vagyok a Dankó Rádiótól.
2: Vára István.
0: Kedves István, van önnek egy nagyon jó barátja, Nándi.
2: Igen.
0: Dr. Ruber Nándor, Nándi megkért minket, a Dankó Rádiót, hogy köszöntsük fel önt névnapja alkalmából. És nagyon boldog névnapot kívánunk, és nagyon jó egészséget a Dankó Rádió és a Dankó család nevében. Valamint Nándi is nagyon boldog névnapot kíván, és minden jót, és köszöni, hogy segített a tagozat kialakításában és a működésében.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám. Én is kívánok nekik, Nándinak és az egész tagozatnak nagyon jó erőt, tartós egészséget és harmonikus családi életet.
0: Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer boldog névnapot kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Ez is a Dankó Rádió.
4: Igen.
0: Jó napot kívánok, Egri József vagyok a Dankó Rádiótól. Molnár Dénessel szeretnék beszélni.
4: Hát most nem tudok, sajnálom, mert utol vagyok, vezetek kamionon, úgyhogy elnézést kérek, nem fogok tudni.
0: Kedves Dénes, akkor nagyon röviden elmondanám, hogy van önnek egy nagyon jó barátja, a Seres Sándor.
4: Igen.
0: Aki megkért minket, a Dankó Rádiót, hogy köszöntsük fel önt a holnapi születésnapja alkalmából, és ezért nagyon boldog születésnapot kívánunk, nagyon jó egészséget a Dankó Rádió és a Dankó család nevében.
4: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm önöknek is, Sanyi Valcsinak is a megemlékezést.
0: Köszönjük szépen, és küldjük a dalt Seres Rezső, Szeressük egymást gyerekek, Maros Gábor előadásában.
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.

kapitány, kapitány, ahány dok, annyi lány, kár a szó, értem én, mit kíván.

Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma ünnepli a 75. születésnapját Karácsony János James, az LGT gitáros énekes dalszerzője. Hölgyi Kriszta elárulta, hogy a mai aranylemezekből azt is megtudhatjuk, mikor váltott klasszikusról rockgitárra. A folytatásban a Nyári éjek asszonya következik az Omegától. Derűs napot!

derűs napot. Ismét Dankó klubos örökzöld felvételeinkből válogatunk. 2022-ben Tatán jártunk, ahol Nádas György elénekelte Báder Ernő és zenekarának kíséretével Nádas Gábor és Szenes Iván Én, aki nála jártam című népszerű örökzöld slágerét. Utána következik az Elfelejt, a te szíved elfelejt Szigeti Fercsitől. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Ez a felvétel 2016-ban Budapesten a Mikroszínpadon készült. De most elsőként fogadják szeretettel a Dankó Rádió képzeletbeli színpadán a Kaktusz Virága című zenés játékból az óriási slágert Vojt Ági és Bodrogi Gyula előadásában, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Jamaikai trombitás. Jó szórakozást kívánunk!

0: 真的耶，你安叔他妈跟不住了，还对面都没给了你钱。哎，你看你，
1: 哦，
0: 俺不我的命。

Szeretettel köszöntöm Önöket. Nem sokára 10 óra, véget ér műsorunk, és én is elbúcsúzom a reggeli műsortól. Hiszen hétfőn már újra Hajdú Tibor szerkesztő műsorvezetővel ébredhetnek reggel 6 órától. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, és köszönöm kedves kollégáimnak a segítséget. Velem továbbra is a jól megszokott időpont.

Színpadban 18 óra 4 perctől találkozhatnak a Túl az Operencián című műsor házigazdájaként minden nap. Tartsanak velünk továbbra is! Vármegyéről Vármegyére című ismeretterjesztő sorozatunk következik nem sokára. A hírek után Tölgyi Kriszta érkezik az aranylemezekkel. 12 után pedig jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja a kedves hallgatókat. 14 órától Szív küldi szívnek szívesen, a házigazda Gál Zoltán. További jó rádiózást kívánok! A szerkesztő Nemes Niki, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Egri József. Most Csepregi Gyula játszik. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Derűs!

0: Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
1: Tolnában, Papucsban. Bogyiszlói népviselet. A Duna szabályozásakor az Alföldről a Dunántúlra átszakadt Bogyiszló népviselete eredetileg túlféli faluként őrzi a Papucsot. Ünnepekkor a lányok budgyosújú fehér blúzt, fekete pruszlikot, kasmírszoknyát és több alsó szoknyát viselnek. Az asszonyok öltözete ünnepre selyemszoknya, letűzött hosszúújú röpike és kasmírkendő. Lábukon bütykös vagy szőlőfejes harisnyát és papucsot is hordanak. A férfiak csizmát, csizmanadrágot, fehér inget, fekete mellényt, zakót és kalapot vesznek föl. Hétköznapokon az ő ruházatuk papucs, bőgatya, melles kötény és kalap. A Tolnavár megyei településen a népviselet sokak számára ma is természetes. Hajdú Józsefné, a népművészet mestere, az utolsók egyike Bogyiszlón, aki még ma is készíti a helyi viseletet. Ahogy mondja, édesanyámék annak idején szinte mindent megvartak maguknak. Az első ingét még másolta, de utána már jött minden magától. Alsó szoknya, felső szoknya, kötény, blúz kerül ki a kezei közül. Ezeket géppel és kézzel is varja, jelöli, rajzolja, vágja, szegi, tűzi. Az egyik műveletnél a gyúródeszkát is előveszi, arra szögezi a ruhadarabot, hogy az feszes legyen munka közben. Gyermekei, unokái az ő ruháiban ropják a bogyiszlói táncokat. 1968-ban Kozák Albert, az MTI fotósa készített sorozatot a faluban. Képein fiatal lányok rakott szoknyás, fejkendős, bogyiszlói népviseletben láthatók a templom előtt és a Duna partján.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
4: Augusztus 20-a egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbizatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hibát a fogyasztóvédők. Elsősorban a dokumentációval, a jelölések hiányával volt probléma, és előfordult az is, hogy nem volt megfelelően képzett kezelő a berendezéseknél. A fogyasztóvédelmi hatóság fél év alatt 470 helyszínen csaknem 2400 létesítményt, vidám, kaland és akvaparkot, valamint vasalt utakat ellenőrzött. A helyszíni vizsgálatokat az őszi szünetig folytatják. Ismét támadta az orosz légierő a dél-ukrajnai Zaporizsját. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek, ezen kívül lakóházak és egyéb épületek is megrongálódtak. A város két kerületében áramellátási gondok keletkeztek. Az infrastruktúrális létesítményeket generátorok látják el energiával, tudatta a megye katonai kormányzója. Választásokat csürgetett Ukrajnában a júliusban menesztett védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov videóüzenetében úgy fogalmazott, Ukrajna kormányzati válsággal néz szembe és élesen bírálta a háborús körülmények között zajló korrupciót is. Ukrajnában már több mint egy hónapja tartanak a tüntetések a hivatalából menesztett Fedorov támogatására. Közben az ukrán elnök Jevhenyi Marát jelölte a védelmi miniszteri tisztségre. Volodymyr Zelenszkij döntését még az ukrán parlamentnek is jóvá kell hagynia. Tűz ütött ki egy olcsó indiai szállodában, Kolkatában. Legkevesebb 9 ember meghalt, többen megsérültek. A tüzet valószínűleg egy légkondicionáló felrobbanása okozta. Indiában gyakoriak az ilyen balesetek, mert gyakran nincs tűzoltó felszerelés az épületekben, vagy nem tartják be a biztonsági előírásokat. Ma este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék fő látványosságait. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi gyermekvasutas otthon előtt lehet este 7 és 9 óra között. Híreink végén az időjárásról: többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Kedves hallgatóink, 10 óra múlt 4 perccel.
6: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma az örökzöldeket olyan nagyszerű előadóktól hallhatják, mint például Szécsi Pál, az Illi és Korda György, Magai Klementina, a 100 fok Celsius, Cserháti Zsuzsa, a Dolliról, Verép Tamás, Máté Péter, Kovács Erzsi, a Neoton és a Scampoló. Megemlékezünk Paudics Béláról, és születésnapján köszöntjük Karácsony János James-t. Válogatásunkat a Made in Hungáriával indítjuk Fenyő Miklós előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Vándor Kálmán a nagyszerű sportújságíró, egyben a magyar könnyűzene egyik legragyogóbb szövegírója is volt. Nagyrészt neki köszönhetjük az olasz világslágerek magyar változatait is, melyek közül kettőt meg is hallgatunk az aranylemezekben. Szécsi Pál énekli a Talán sok év után című dalt, majd Hollai Kálmán előadásában hangzik el az Arrivederci Róma, mindkettő Vándor Kálmán dalszöveg.

0: Az aranylemezekben az egyik legkarakteresebb magyar színművészre, Paudics Bélára emlékezünk, aki 1949. augusztus 19-én született. Eredeti szakmája szerint műbútorasztalos intarzia készítő volt, és már csak kevesen emlékeznek arra, hogy 1969-ben szerepelt a Táncdalfesztiválon, sőt bejutott a döntőbe is a Futok a pénzem után című dallal. 1971-ben végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát, majd a József Attila Színházhoz szerződött, ahol 3 évadot töltött. Utána pedig 10 évig a Madács Színház tagja volt, ahol egyebek mellett a Macskák című musicalben nyújtott feledhetetlen alakítást. 1984-ben mégis elhagyta a színházat, és 5 éven keresztül szabad foglalkozású színművészként, illetve feleségével a vendéglátásban dolgozott. Például éjszakai bárt bérelt, ahol kuplékat is énekelt, közben pedig elvégezte a vendéglátóipari főiskolát is. 1989-től újra szerepelt a Madách Színházban, ahol olyan darabokban játszott, mint a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát, vagy a Kabaré. Munkássága elismeréseként 1993-ban Jászai Mari díjat kapott, de ezután 4 évre Torontóba költözött, ahol kitanulta a gyémánt csiszolást. Hazatérése után önálló showműsorai mellett rendezéssel is foglalkozott. Utolsó bemutatója 2004-ben volt, és 2018-ban hunyt el. Paudics Bélára ma Ábrahám Pál és Harmat Imre Júlia című operettjéből a Ma este a Burgban egy valcert tanultam című örökzölddel emlékezünk az aranylemezekben. A Magyar Rádió vonós tánczenekara, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével, Wolf Péter vezényletével.
1: Ma este a Burgban egy valcert

Ha nőt táncba visznek, megvárják a melódiát. Ma este a burgban

A pályakezdő Korda György első nagy slágerével folytatjuk az aranylemezeket. Nádas Gábor és Fülöp Kálmán Szeretni kell című szerzeményét énekli. Kísér a Magyar Rádió Tánza.

0: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Orcába mondtam, hogy nem szeretem,

kacagva fölém hajolt, és azt mondta, szeretsz te engem, a szíved enyém, érzem én, s én ellöktem magamtól.

Idén ünnepli alapítása 50. évfordulóját a 100 Volt Celsius, amelynek alkalmából néhány hete tematikus hétvégével is köszöntöttük a zenekart. Akkor is elhangzott Drosztmér István szerzeménye, a Nincs jobb lány, mint a Jojo, amit ma az aranylemezekben is felelevenítünk. A country sláger előtt azonban egy 1956-ban készült felvételről Vámosi János, a Magyar Rádió tánczenekara és a Harmónia vokál előadásában csendül fel Bágya András és Gédénes György örökzöldje, a Nekünk találkozni kellett.

0: Ma ünnepli a 75. születésnapját Karácsony János, vagyis James, gitáros, énekes dalszerző, aki hivatásos zenei pályáját a Ferm együttesben kezdte, majd onnan átigazolt a Generálba, ahonnan Barta Tamás disszidálása után, de még az ő javaslatára csábították át az LGT-be. A népszerű előadóművész 2024-ben volt Nádas György szerkesztőműsorvezető kollégám vendége Jó Pihenész című hétvégi reggeli magazinunkban, amelyben James mesélt a gyermekkori emlékeiről, és arról is, hogy mikor váltott klasszikusról rockgitárra.
1: Nem féltél attól, hogy a bartás hangzást fogja követelni a közönség?
2: Én nem attól féltem, hanem attól, hogy esetleg nem tudom azt teljesíteni, megcsinálni. És mellesleg majdnem egy évig tartott ez a frusztráció nálam.
1: Te nem érezted akkor még jól magad az LGT-ben?
2: Nem csak azért, nem az első lemezig, ugye addig a régi dalokat, a régi műsort, a régi régebbi, hát az megelőző lemezeket játszottuk, ugye nyilvánvaló, a anyagot játszott, az volt mi mást játszhattunk volna, és ott én a Bartát ugye levettem, annak idején is ugye mindenki a Barta felé volt arccal egy valamennyire, én még jammeltem is az otthonába, eljártam hajóra, Sirius klubba, amikor már az LGT-be került, akkor már kevésbé volt ilyen összejárós, de abszolút nem volt összejárós, mert nem volt a barátom, de ismerősöm volt, tehát úgy, hogy mint gitáros a gitárossal, vagy mint zenész a zenésszel. De pontosan a közönség volt az, vagy a visszajelzés volt az, ami rádöbbentett arra, hogy engem azért vittek, vagy azért hívtak el az LGT-be, mert én vagyok a KJ, a kis karácsony, ahogy engem nevezett annak idején a Barta, hiszen volt az, aki mondta, hogy vegyétek be a kis karácsonyt, ezt mondta elébe Los Angelesbe a fiúknak, ő nem jövök haza, de vegyétek be a kis karácsonyt, és akkor jöttök vissza, már az LGT ugye 3 éves szerződéssel bírt akkoriban még az Egyesült Észak-Amerika Egyesült Államokban, akkor nem olyan nagy baj az, hogyha három gitár, két gitáros van, és nincs semmi probléma. Csak hát közben szólt az élet, a rendszer és a többi, ugye nem ment ki, nem tudtunk kimenni, felbontották a szerződést, ugye nem jelentünk meg a helyszínen, és aztán kezdődött minden előről. De hogy a Bartára visszatérve, hogy mondom, majdnem egy év telt el az első nagy lemezig, amikor aztán ráébredtem, hogy pontosan az ellenkezője áll fenn, hogy én azért vagyok ott, amilyen én vagyok, amilyen én ahogy énekelek, vagy amilyen a színpadi, nem tudom, viselkedésem, fizimiskám, hozzáállásom, stb. Ezek miatt a dolgok miatt, és nem azért, hogy én jó Barta klón legyek.
0: Karácsony János Jamesnek sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezekben pedig meghallgatjuk a Kérlek fogadd el című duettet, amit Kovács Katival énekeltek. A szerzők pedig Varadnai István és Miklós Tibor voltak. Utána pedig egy LGT klasszikus, Presser Gábor, Jó barátok vagyunk című dala hangzik el.

Az aranylemezek első részét Pető Zsolt Március című szerzeményével zárjuk, és ha már a Rendezvous zenekar előadásában évekig ez volt a tévében a műsorainkat ajánljuk főcímzenéje, akkor én is ajánlom figyelmükbe a mai örökzöld zenei összeállításunk második részét, ami 11 óra 4 perckor indul Cserháti Zsuzsával itt a

0: műsor ajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébi. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hibát a fogyasztóvédők. Elsősorban a dokumentációval, a jelölések hiányával volt probléma, és előfordult az is, hogy nem volt megfelelően képzett kezelő a berendezéseknél. A fogyasztóvédelmi hatóság fél év alatt 470 helyszínen csaknem 2400 létesítményt, vidám, kaland és akvaparkokat, valamint vasalt utakat ellenőrzött. A helyszíni vizsgálatokat az őszi szünetig folytatják. Ismét fogad látogatókat a meccsekben álló Máré vára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Az időjárásról többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késveste 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
4: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A magyar könnyűzene egyik legszebb hangú énekesnője, Cserháti Zsuzsa sajnos már 13 éve nincs köztünk, de a népszerűsége nem csökkent azóta sem. Mai örökzöld zenei válogatásunk második részét a New York, New York című világsláger magyar változatával kezdjük Bradány Iván szövegével, a Stúdió 11 kíséretével, Cserháti Zsuzsa előadásával.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Fenyő Miklós és Novai Gábor Limbohintó című dalát hallhatták az aranylemezekben, amelyel a Hungária 1981-ben megnyerte a Tánc és Popdal Fesztivált. Bár a zenekar már a 60-as években is létezett, és olyan slágereik voltak, mint például a Csavart fel a szőnyeget, egyértelműen a Jampi korszak volt a Hungária életének csúcspontja. Egészen hihetetlen, hogy az a rengeteg, ma is generációk által szeretett dal mindössze 3 év alatt született. A Jampi Hungária 1983-ban megszűnt, és az egykori tagok megalapították a Dolly Rollt, amely a 80-as évek egyik legsikeresebb együttese lett. Most az Országúti Randevú című dalukat hallhatják 1987-ből az aranylemezekben.

A magyar könnyűzene alkotói évtizedeken át szenvedtek attól, hogy dalaikat be kellett mutatniuk a Táncdali Sanzon Bizottságnak, amely rendre visszadobta a dalokat, néha csak egyetlen szó miatt, amit aggályosnak találtak, de néha az egészet át kellett írni. Ez akkoriban nem csak bosszantó volt, hanem számos alkotót ellehetetlenítettek, hiszen csak azokból a dalokból készülhetett rádió és lemezfelvétel, amit engedélyezett ez a bizottság. És mivel akkoriban csak egyetlen rádió, egyetlen televízió és egyetlen lemezkiadó létezett Magyarországon, nem voltak kiskapuk, hogy akkor majd máshová visszük a dalainkat, vagy majd kitesszük az internetre, hiszen még az sem létezett. Így aztán a szerzőknek, elsősorban a szövegíróknak meg kellett tanulniuk úgy írni, hogy a Sanzon Bizottságon átmenjenek a dalok, de a közönség tudjon olvasni a sorok között. Illés Lajos és Bródi János szerzeménye a Jelbeszéd is a felszínen az érzelmekről, a kapcsolatok bonyolultságáról szól, de ha jobban figyelünk a szövegre, egész mást is kihallani belőle. Az Illés Együttes örökzöldjét ezúttal Balázs Rovics Edit színművésznő feldolgozásában hallhatják az aranylemezekben.

Rockzenészként kezdte, majd rockoperák és musicalek ünnepelt sztárja lett Makrai Pál, aki most Fényes Szabolcs és Szász Péter Fogj egy sétapálcát című örökzöldjét énekli az aranylemezekben.

A 70-es évek után az aranylemezek képzeletbeli időgépével visszakanyarodunk 1958-ba, amikor Kovács Erzsi, Tabányi Mihály harmonika művész és együttese kíséretével énekelte el Szenes Iván csodálatos szerzeményét Hosszú az a nap címmel.

Egy újabb olasz világsláger magyar változata következik az aranylemezekben, ezúttal Hoffmann Ödön szövegével. A Bergendi Együttes és a Harmónia Vokál kíséretével Mikes Éva énekli a Hétfőn még csókolsz című örökzöldet.

Kedves hallgatóink, gyorsan elrepült a mai két óránk is, de egy búcsú felvételre azért még marad időnk. A Déli Arangszóik Pogány László és Martini Lajos Mit tegyek című szerzeményét hallhatják a Metro együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Az aranylemezek az ünnepi hosszú hétvége első két napján, holnap és pénteken is jelentkezik a szokásos időben 10-től délig. Szeretettel várjuk Önöket. Én Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok. Jó ebédhez szól a nóta, illetve Szívküldi szívnek szívesen című műsorainkhoz, amelyekkel hamarosan érkezik Budai Beatrix, illetve 2-től 5-ig Gál Zoltán és Nemes Niki. Kellemes délutánt és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia?
2: De a szenvedélyek mögött.
5: Mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Orkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormányfárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszt ért orosz dróntalálat a dél-ukrajnai Herszonban, 4-en meghaltak, 5-en megsebesültek. Az orosz légierő Zaporizsiát is támadta hajnalban, 1 ember meghalt, 6-an megsebesültek. Több lakóépület megrongálódott, Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón, 1 halottról és 4 sérültről tudnak a hatóságok. A Fekete-tengeren Odesszától délkeletre egy hadfelszerelést szállító hajót találtak el az oroszok, Csornomorszk kikötőjében pedig üzemanyag és kenőanyagtartályok semmisültek meg. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt, 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. A kétnapos akcióban 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben közigazgatási bírságot, 28 esetben feljelentést tettek a rendőrök. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környékét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Az időjárásról: többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos, a következő napokban jelentősen melegszik az idő. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Miként az állat, úgy jövünk-e világra, és aként múlunk is el, mégis mindannyiunk kisistennek képzeli magát. Knár Izodor nyomdász könyvkötő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem 2026. augusztus 19-én szerdán is. A Halljátok cigányok, majd az Alagút csárdás csendő feladásunk első perceiben. Hallgassuk Szabó Sándort és Jenei Gábort. Jó rádiózást!
3: Halljátok cigányok, valahogy...

0: Halánc hídi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkozna, gondoltunk mi erre. Halánc hídi oroszlánnak hiányzik a nyelve.
1: Tőled tanultam meg igazán szeretni. Énekli a folytatásban Sándor Jenő szerzeményét a Madách Színház művésze Simon Boglárka itt a Dankó Rádióban. Majd Gáti Pál, Csík József és Karcagi Nagy Zoltán nóta felvételeivel folytatjuk a sort. A Hamis a rózsám, a vége már a Dáridónak és az Icipici kis galambom című magyar népies műdal csendül fel. További kellemes időtöltést kívánok!

szád. A folytatásban hamarosan felcsendül László Imre és Seres Rezső szerzeménye, melyben a fehér rózsáról is szó esik. No de mitől is pompázik oly sokféle színben tövis rózsa? Hát elsősorban a szirmokban található természetes pigmentek határozzák meg ezt. A piros és a rózsaszín árnyalatokat főként az antociánok adják. Ezek mennyisége és összetétele befolyásolja, hogy világosabb vagy mélyebb lesz-e a virág színe. A sárgás árnyalatokért más pigmentek, például a flavonoidok és a karotinoidok felelősek, míg a fehér rózsaszirmokban ezekből a színezőanyagokból nagyon kevés vagy egyáltalán nincs jelen olyan formában, amely erős szint eredményezne. A szirmok szerkezete és a fény visszaverődése is hozzájárul ahhoz, hogy fehérnek látjuk őket. Szóljon a nóta már is Gáspár Ani előadásában Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével. Címe: Azt a fehér rózsát te ültetted nékem. Majd a zöld erdőben terem a mérges kígyó, a csendül a nóta és a vásárhelyi híres promenádon című dalokkal folytatjuk a sort. Gáspár Ani után Hatvani Kisgyöngyi, Várnai Adrien és Kállai Bori énekel.

Tegnap sem ragyogott több csillag az égen, nem járkálnak többé lenn a falu szélen. Kókai István és Murgács Kálmán közös szerzeménye indul így, amit most Somogyi Erika előadásában hallunk, majd a tavaszról Szalai László mesél, míg a hat nap óta szól a Nóta és a Hajnalom csillagom című csárdást Pék László és Szőlősi Emese nyújtja át a Dankó Rádió hallgatóinak. Legvégül a Magyar Zeneházából csendül fel Bartók Béla szerzeménye idősebb Sárközi Lajos és zenekarának előadásában. Ez nem lesz más, mint az Este a székelyeknél. Hallgassuk meg együtt!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádot.
0: Népzenék.

Majd ha fagy, hó lesz nagy. Nádor József szerzeményének címe ez, amit most egy 1989-es felvételen Gyulai Erzsébet előadásában hallunk, majd három Sós Perecről Karcagi János énekel Németh Csicsó József zenekarának oldalán.

fagy. Hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Pénteken, kiskedden, átölelhet, ha lesz hozzá kis kedvem. De ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. De ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Majd ha fagy, hó lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Egy-két bók, egy-két csók, télidőben melegedni nem lesz sok.

tanecsa baj. De volt többre hangosan magának, az Amigos megmondom a mamának, akkor jaj, lesz nagy baj.

0: összefeszed.
1: Lugosi Kati, Szabó Szilvia, Lukács Anita és Vadász Zsolt, valamint Kalmár Magda rádió felvételei szólnak a folytatásban. Itt a Dankó Rádióban hallgassuk meg Alpár Géza szerzeményét elsőként, Vannak olyan emlékeink címmel, majd Az én falumban nincsenek virágok, A befogom a lovam és A zöld a petrezselyem című dalokkal folytatjuk a sort. Fogadják sok szeretettel!

Rádió. Pápán FM 96,4. A Magyar Zene Rádiója.

casa adózzanak. Meg kéne már lisztes Molnár, üdölje meg a búzámat. Így is más leli, úgy is más leli, oda-haza adózzanak.

És most egy 2021-es rádió felvételen Salasovics Dezső és Cigány zenekara játszik. Az asztali muzsika után jönnek a legfrissebb hírek. Mi visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről. Az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel majd találkozott a hivatal állományából. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbizatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Újabb baranyai gazdaságban jelent meg az afrikai sertéspest is. Kölkeden 27 disznót kell levágni, tájékoztatott a Nébih. Mivel a térségben élő vaddisznók között sok a fertőzött állat, a sertéstartóknak fokozottan kell figyelniük a járványvédelmi előírások betartására, például a takarmány és a szalma megfelelő tárolására. Az üzletekben kapható magyar sertés hús és húskészítmények biztonságosak, azokat a hatósági állatorvosok ellenőrzik. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszély okozás miatt indult büntető eljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül lobbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. 13 óra, 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. A magas a kaszárnya, a fodrozik a Tisza vize, a Nem vagyok én boldogságra teremtve, és a Csak-csak-csak az esik című csárdásokkal megyünk tovább. Gombos Maja után Tolnai András énekel. Jó rádiózást!

Ha azt mondjuk fehérszárnyú bóbitás galamb, egy igazán különleges külsejű madár képe jelenik meg előttünk. A galambok között ugyanis vannak olyan fajták, amelyeknek a fejük tetején tollakból álló díszes bóbitát találunk, mintha csak egy apró koronát viselnének. A fehér tollazat pedig még feltűnőbbé teszi ezt a madarat, különösen akkor, amikor kitárja a szárnyait, és a fényben szinte világítanak a tollai. A galamb ősidők óta tudjuk, hogy a béke, a hűség és a szeretet jelképe, a bóbitás változat pedig ehhez még egy kis különlegességet is hozzátesz. Egy ilyen szép madár ihlette a következő nótát is. Hallgassuk meg, ha volt nekem egy fehér szárnyú bóbitás galambom című Ejzeman Mihály és Füred Imre szerzeményt Buta Árpád Attila előadásában. Majd a Ha a kakas kukorékol című magyar nótát Máté Otilia adja elő, és persze két csárdás is felcsendül, Szóka Júlia, majd Nógrádi Tóth István, a Szeretőt keresek, és az Ég a kunyhó ropoganád című csárdással érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra.

0: egyiket, összeletni az egyiket, három közül a szemiket.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassuk Déki Lakatos Sándort és kiváló cigányzenekarát, Asztali Muzsikával megyünk tovább.

0: Kedves hallgatóink, most a következő percekben egy közel 10 éves rádiófelvételt hallunk a Tánia Színház mikroszínpadáról. Aracki László arról énekel, hogy megszökött a felesége. Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kísér.
1: Megszökött a feleségem, kutya legyen a sarja.

beli fodézet, a nagy útra. Szegény komán csodamódra Bét-Lehetem róla. Egy pokorból estem rájuk, éppen mikor értek ki a nagy útra.

Erdős Melinda, Kolostyák Gyula, Nádasdi László és Kutasi Katalin énekel a folytatásban. A Páros csillag az ég alján című Pete Lajos és Palmer Kálmán szerzeményt követően elhangzik a Csendesen csak csendesen, a Túl a Tiszán van egy kis ház és a Repül a szán című klasszikus magyar nóta. Hallgassuk meg együtt!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írja.

továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most Újvári Marikát, aztán Rigó Mónikát. Két népszerű csárdással megyünk tovább. A Kék a kökény recece és az Elindultam hosszú útra című dalt halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

Mészáros János Elek, Bányai Márton, Mészáros András és Talabér Erzsébet nóta felvételeivel zárjuk a mai műsort. Elhangzik a régi nóta, híres nóta, a jó bor az drága, az eke a földet nem magának szántja, és a nem hiszed el pedig hát a Szerelem című klasszikus magyar nóta. Hallgassuk meg!

Kedves hallgatóink, ennyi fért szerdai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben idősebb Járóka Sándor és a zenekara muzsikál. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, találkozzunk holnap is, illetve a teljes hosszú hétvégén is. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A mai délután hátra levő részében 2-től 5-ig már Gál Zoltán várja önöket a Kívánság műsorral.

Majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, töltsék tartalmasan az előttünk álló hosszú hétvégét, számos program lehetőséggel találkozhatnak az ország szinte minden szegletében. A holnapi viszonthallás.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotás ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Délután egyre többfelé kisüt a nap, csak északon, északkeleten maradt, borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket augusztus 19-én, szerda délután itt a kívánságműsorban, és nagy szeretettel köszöntöm Huba nevű hallgatóinkat névnapjukon, és mindazokat, akik ezen a napon születtek néhány évvel korábban. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Monoron kedves barátjuknak, Szabó Róbertnek 57. születésnapja alkalmából kíván minden jót, Isten tartsa meg sokáig, erőben, egészségben, szeretetben. Köszönti minden barát nevében Fehérvári János és családja, Kovács Kolost, Boros Lajos zenekara kíséri, Vörös bort ittam az este.

Kelemen Miklósnét Ménfőcsanakon köszönti családja 80. születésnapja alkalmából. Kívánunk jó egészséget, örömteli békés napokat és még sok szép évet. Családtagjainak, Barti Klárának, Norbertnek, Melisszának, Német Kittinek nagyon boldog születésnapot, egészségben, szeretetben gazdag életet kíván Bartik Józsefné Rozália mama. Stanó Zsuzsannának születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Szűcs Judit énekel, születésnap.

Csongrádra Pap Zoltánnak Menyeküldi kedvenc nótáját, Egri Józsefet Baranyai István zenekara kíséri, Jegenye fán fészket rak a csúka.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Soltvad kertre Fűzi János nénak, Pannika néni ünnepli a 90. születésnapját. Nagyon jó egészséget és a jó Isten áldását kérjük e szép kerek évforduló alkalmából. Szomszédasszonya Gyuricáné és a jó kívánsághoz csatlakozik Szabó család is. A nóta, amelyet szeretnénk kérni, az én hajkamról ellopták a nótát. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, hogy hívott minket. Kalin Enikőjének elkísér ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara. Az én ajkamról már ellopták a nótát.

Szász Halombattáról kérte a következő nótát Molnárné Júlia. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Táncba hív a nóta engem.

Németh Jánosnak születésnapja alkalmából minden jót kíván Nóra, Emma, Judit, sógornője, Gyuszika, papa és mama, Mikó Istvánt, Lakatos Miklós zenekara kíséri, hogyha nékem sok pénzem lesz.

0: a világ, megcsodálja.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Drága férjére, Patak Bélára szeretettel emlékezik a gyermekek, unokák és dédunoka nevében, felesége Zsuzsa. Lukács Jánosra születésének 77. halálának 4. évfordulója alkalmából fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezik szerető felesége Lívia, fiai Norbert és Zsolt párjukkal. Dítáron férjére, akit 50. házassági évfordulójuk előtt 2 hónappal veszített el, emlékezik halálának évfordulója alkalmából Farkas Tihamérné. Sárdi János énekel, Rózsalevél.

Molnár Olafnak és Dudás Adélnak házasságkötésük alkalmából sok-sok boldogságot kíván szeretettel Szegedi Mama. A Dankó családtagjainak, a rádió dolgozóinak szeretettel küldi a dalt Farkas Imréné. Szigeti Fercsit Balázs Tamás zenekara kíséri, Mámoros kis szoba.

Szilai Bálint kőszegről feleségének kérte a következő dalt. Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, kékpettyes rakott szoknya.

Sárán Rapércsi Ernőnek keresztanyja küldi a következő nótát, Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri. Nem házasodom meg soha.

Ося, а мутився, дійсно чак едді тут. Едімашки зітфолу.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc múlva 2:45 lesz. Aszalósné Sarolta kérte a következő nótát, melyet férjével együtt hallgatnak. Kis Károlyt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt Dankó Rádió! Nálam augusztus 19-e felejthetetlen ünnep. Ez a nap nagymamám Megyaszai Mártonné Bözsi születésnapja. Neki kérem és küldöm az égi dimenzióba a piros pünkös napját. Soha el nem múló szeretettel, Erdei Mari. Köszönöm szépen!
2: Emlékezzen sok szeretettel rá. László Imre énekel, kísér, Olá Kelmán zenekara.

Prügyi Kálmánné Székesfehérvárról egy ikonikus dalt kért az Elizabeth című musicalből, amely szerepben óriási sikere volt Jan Zakatának. Őt halljuk most, a Stúdió 11 kíséri, az már nem én lennék.

Debrecenben édesapjának, Kemecsei Gézának 86. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván és köszöni azt a sok jót és szépet, amit családjáért tett és tesz, fia Géza, lánya Krisztina férjével Árpáddal és az unokák Krisztike és Zalán. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Nyári Károlynénak Orosházán, Ilona névnapja alkalmából, a Sárközi család és a Borbé család, illetve lánya Nyári Ilona. Rozália Sopron környékén szeretné meghallgatni és rögzíteni is a dalt, remélem készen áll rá. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

0: York.
1: A hírek után folytatjuk, és joggal várhatnak olyan dalokat, mint a Nem lehet boldogságot venni, a Ne menj még Máté Pétertől, vagy a Kávéházi órán. Most pedig a hírekig hallgassuk Balázs Tamást és zenekarát.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sulyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Szabadtéri plakátkiállítás nyílt, magyar művészek Itáliáról készült festményeiből a Várkert bazárban. A Glorietthez vezető rámpán 10 alkotást helyeztek el a kivilágítható keretekben. Mások mellett Csontvári Kocka Tivadar, Abanovák Vilmos, Ligeti Antal és Csók István egy-egy alkotása látható. A kiállítás október közepéig látogatható. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arra felé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a Balaton 23 fokos.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is mondom telefonszámunkat, 061-759-6071. Várjuk további kedves kéréseiket, mint amilyen Fábiánné Szilviától is érkezett. Székesfehérváron szeretné hallani a dalt Esztergályos Ceciliától. A címe Halló!

A kis hotelszobám. Halló, ezt az éjszakát így sírva cigarettázom át. Halló, ma még gyűlölöm, holnap ugyan.

Résztőn Rábai Istvánra, drága édesapjára emlékezik halálának évfordulóján, soha el nem múló szeretettel lánya és családja. Juhász Mihályné Icusnak névnapi üdvözletként küldik testvérei a dalt, Magdi, Erzsike, Katika és Tibi, és szerető családja szerte az országból kívánnak boldog névnapot, jó egészséget. Molnár Ilonának Gyömrőre így szól az üzenet: Ica néni, nem vagy a vér szerinti édesanyám, de olyan szeretettel és hálával gondolok rád, mintha az lennél. Ezúton kívánok nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretettel, Andi. Ormai Andrásné is ezt a nótát kérte. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Most Dóczi Sándornak Nád udvarral lánya küldi a következő nótát. Mozsár Imrét Bobegáspár Ernő zenekara kíséri, eladtam egy pejcsikót.

hogy ha szeret igazán, így is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, azt súgta a minap is a fülemben, hogy ő

0: büskava dök az én kicsim babámra. Veszek neki ragyogó kalár is a vatyolatos nyakánon. Kalapált is a szívem, büszke vagyok az én kicsim babámra. Veszek neki ragyogó kalár is a vatyolatos nyakánon.
1: Ludmányné Ida örömmel szeretné meghallgatni kedvenc előadójától a következő dalt. Laki Péter énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara. Kiskutya, nagykutya nem ugat hiába.
2: Kiskutya, nagykutya nem ugat hiába. Van nekem szerepem, Szeged,

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ica néni vagyok Egerből. Családi ebéd közepette húztuk fel a kedves férjemmel egymás ujjára a karikagyűrűt. Október 3-án össze is házasodtunk. Ma már mindkét karikagyűrű az én ujjamon van. Sajnos. De a boldogságunk 60 évig tartott. Kérném szépen lejátszani, Nem lehet boldogságot venni című gyönyörű slágert. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, Ica néni Egerből.
2: Ica néni, én köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Az M7-es együttes játszik, Nem lehet boldogságot venni.

Arcsikné Gabriella Komáromból kérte a következő dalt, az előadók Tiboldi Mária és Farkas Bálint. Piros, piros, piros.

Kiskőrösen édesanyjának Csatai Józsefnének születés és névnapja alkalmából minden jót kíván sok szeretettel fia. Győrben szomszédasszonyuknak, Krácz Gyulánénak nagyon sok szeretettel kíván jó egészséget, hosszú boldog életet Margit és Elza. Derecskén Koma asszonyának és lányának, az Ilonkáknak nagyon jó egészséget, minden jót kíván Túriné Erzsike hosszú páiból. Bokor János énekel, messze van a kicsi falum.

Kalmárné Zsóka kért egyik kedvenc nótáját, Barabás Izolda énekli, Kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, Van már kis szék.

Kebel barátnőjének, Alicének születésnapja alkalmából kíván hosszú életet boldogságban, békében, Isten áldásával, Mari. A szombathelyi Markusovszki kórház orvosainak, ápolóinak, dolgozóinak hálás köszönetét fejezi ki, és küldi a dalt egy János házi betegük. Soha Balogh Kálmán zenekara játszik. Tüzes tánc.

Nagybánhegyesen drága nővéremnek, Botyánszky Jánosné Icának boldog névnapot kívánok szeretettel, üzeni Jancsi. Ezúton szeretném köszönteni feleségemet, Babjákné Icát Veszprémben névnapja alkalmából, és megköszönni azt az 55 évet, melyet együtt éltünk le, télben, őszben és napsütésben, boldogságban, kézenfogva segítve egymást. Babják László írta ezt. Várpalotára feleségének, Ilonkának szeretettel küldi a dalt férje és családja. Széles Flóra énekel, Szabad egy táncra fel.

Dunakeszine Szeles Istvánné szeretné meghallgatni a következő dalt. Balogh Tímeát Jónás Géza zenekara kíséri. Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kálmán Jánosné vagyok, Ilonka néni, 92 éves. A névnapomra szeretnék kérni azt, hogy a május éjszakákban nem tudok már hinni. 3 gyereket szültem, 50 éves házasság után meghalt a férjem, mind a 3 gyerekem meghalt, az első szülés után rögtön, az lány volt, a 2 fiú pedig az egyik 10 éve, a másik 1 éve ment el. És azok 56 és 58-ba születtek, a kislány 54-be. Egyedül vagyok 23 éve. Nagyon szépen köszönöm a kedvességüket, jó egészséget kívánok, viszont hallásra.
2: Én abban bízom, hogy örömteli órákat szerez önnek a Dankó rádió hallgatása, meg a Dankó család, aki ilyenkor is körülveszi önt. Zalató Erzsébet énekel, Magyar Imre zenekara kíséretével, Én is hittem egyszer.

Tankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kecskés Györné Zalaegerszegről kérte a következő nótát. Gergely Anna énekel Burakovács Andor zenekara kíséretével. Az Uram kacsingat a menyecskékre.

Erika Ózdan szeretné meghallgatni a következő dalt Rigó Jancsitól. Balázs Tamás Prímás és Jónás Géza zenekara kíséri Zöld szalagos a kalapom.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsorunk ma is, mint minden nap 5 óráig tart. Ildikó Cseperről kérte a következő dalt, Pálffy Péter énekli, Elsodort a szél.

0: Pilisre Gajdosné Klárinak barátnője küldi a következő nótát. Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri. Egy asszonynak 9 a lánya.
1: Egy asszony.

Édesanyjára, aki 20 éve pihen a Fülöp-Szállási temetőben, emlékezik névnapja alkalmából is örök szeretettel, fájdalommal Kis Károlyné és családja. Hajdók Péternére névnapja alkalmából szeretettel emlékezik Judit lánya. Farkas Rozikát Szalai Antal zenekara kíséri, az én anyámnak nincs sejem ruhája.

Barászi Andrea Balatonfüreden szeretné meghallgatni a következő csodás Máté Péter örökzöldet. A címe Ne menj még!

hírek előtt még egy nótát hadd játsszak önöknek. Erdély Gáborné Balaton keresztúrról kérte Nagy Noémit, Csóka Gyula zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

És most ajánlok néhány dalcímet a következő órából. Elhangzik majd az Omegától a hajnali óceán. Aztán énekel Peller Károly is, szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót, és a Bob Herceg belépőjét is játszani fogjuk. Most Lakatos István zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Hétről hétre különleges vendégek,
4: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösséget, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. A páciumi és erdélyi városokban is többnapos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekar ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzi játékozás után idén is el lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csípje. Csak nem 350 töltőállomáson van csíp leolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Szeretnénk köszönteni 91. születésnapján Keszthelyen a Tavasz utcában Keresztes Imrét. Kívánunk jó egészséget, sok örömet nagy szeretettel, Laci, Klári, Linda és Balázs. Nagy Varsányban barátnőjének Ilonának minden jót kíván sok szeretettel Csonka Jánosné. Kulcsár István, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, halljátok cigányok!

Csalgó Tarjánban nővérének, Németh Sándorné Ilonának nagyon sok boldogságot, minden jót kíván szeretettel Kocka Jánosné. Kelemen Tiborné is kérte a dalt Pere Jánostól, kísér Rigó Sándor zenekara távolból.

pedig csak a bulinyal a kéket. Csettint a nyelvi belcsókot kapott éppen, jó volt pedig csak a

0: Certi intogni arrivele ciò pot capot e pen. Io vol spedic ciò to puli, io al toc e pen.
1: Fiam, ifjabb Rákóczi Ferenc ma ünnepli 39. születésnapját Nyíregyházán. Ez alkalommal köszönti édesapja Ferenc, húga Anita, fia Ferike, felesége Beáta, keresztszülei Sándor és Ildikó, illetve unokahúga Bettina és nagymamája Piroska mama. Az Omega együttes játszik Hajnali óceánon.

Zankó Rádió kívánság műsorát hallják. Pósa Imréné Békésről kérte a következő dalt. Nyári Zoltán az előadó, hely, aki a csókot sohasem kóstolta.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném kérni, befelé hull minden könnyem, sosem láttak sírva. Az irigyelt boldogságnak ez lehet a titka. Székesfehérváron éltem 50 évet. Klubtársaimnak, kedves barátaimnak, barátnőimnek, a Sarló utcai lakótársaknak, akik nehéz napjaimban mellettem, segítségemre voltak, hálás szívvel köszönöm, szeretettel gondolok rátok, köszönöm.
2: Nagyon kedves az üzeneteink, köszönöm, hogy hívott minket. Vésztőn Tóth Lászlóné és leányát, Békés Csabán Plombás Icót nagy szeretettel köszönti. Névnapjuk alkalmából Manci és családja, Dóka Zsuzsa énekel, azt mondják, hogy szerencsém van.

Soltai Sándorné Bihar Nagybajonban várja a következő nótát. Solti Károlyt Járóka Sándor zenekara kíséri, Nádfedeles kis házikóm.

0: Exempina, bisogna roccia dalla serpenta. Di dolci loggia, perché loggia nidico di scherpenta. Exempina, bisogna roccia dalla serpenta.
1: Orosznél Györgyének barátnője Vali Visegrádról küldi a következő dalt. Peller Károly énekel. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót.

Szeretném küldeni Icának Szlovákiában Nagymegyerre a dalt, és üzenem, hogy nagyon szeretem, írta Erik. Csuti Csaba énekel. Piros rózsák, fehér rózsák, súgjátok meg nékem.

a fejvágott, s mindent megbocsátok. Az utolsó kívánságot

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Pécsről Dobi Marian kért egy színpadról ismerős dalt, melyet Kismanyi énekel Horváth Jenő együttese kíséretével. Mr. Bill.

Balon flörtbe esett nagy bajban, mert elválik már a közismert pingvin pár. Jégtáblákon flörtölt lilla kacér Mr. Bill, most mérges szörnyen azért, mert pár.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Horváth Attiláné vagyok. Augusztus 19-én lesz 9 éve, hogy a férje meghagyott. Nagyon szépen kérem önöket, hogy részemre játsszák le a Vándorol a Hold az égen című nótát. Nagyon szépen köszönöm, további jó egészséget és jó munkát kívánok. Viszonthallásra!
2: Szeretettel küldjük önnek, és minden jót kívánunk. Lente Lajos énekel, Vándorol a Hold az égen.

jön neki, találok egy mutatót is a nyáron. Aki akar keresni, azt talál is, a lányok talcizálom.

0: keset, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorik a család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica csalán, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja.
1: Feleségére Pócs Tibornéra a születésnapi alkalmából örök szeretettel és fájdalommal emlékezik férje. Gál Gabriellát járók a Sándor zenekara kíséri. Minden piros-fehér rózsát neki vittem.

0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Vasváriné Szilvia Kőszegről kérte a Bob Hercegből, Bob Herceg belépőjét, Bordás Barbarát és Dolhai Attillát a Budapesti Operett Színház zenekara kíséri, Londonban helyi.

Szeretettel köszöntöm életem párját Csillát Székesfehérváron, közös életünk 13. évfordulóján. Köszönöm a sok türelmet, szeretetet, gondoskodást, amit tőled kapok. Kívánok még magunknak sok-sok boldog évet itt a földi létben, békességben, egészségben. Szeretettel párod Menyus. Nádasdi Lászlót, Lakatos Miklós zenekara kíséri. Van egy nap az életünkben.

egy nap az életünkben olyan, amit soha nem felejtünk, amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor meg

Ezzel a zenei kínálattal tudtunk ma szolgálni, remélem elégedettek voltak vele. Véget ért a kívánság műsor, de persze lesz majd holnap is, augusztus 20-án. A szerkesztő Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok. Holnap reggel Nádas György köszönti önöket, és az egész hosszú hétvégén így lesz majd reggelente. És persze kívánság műsorral is minden délután jelentkezünk, remélem találkozunk. Most Varga Jenő zenekara játszik. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
3: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött. Augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsa elnöke. Az istentisztelet este 6 órakor kezdődik. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok is várják az ünneplőket Nagyvárattól Csíkszeredáig. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Új tulajdonosa van a Népszavának. A Liberty Press Kft. Átvette a lapot működtető 21. század média ZRT-t, hogy biztosítsa a szerkesztőség hosszú távú fennmaradását, közölte saját oldalán a Népszava. A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója veszi át. A szerkesztőséget ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. A MediaWorks május végén mondta fel a Népszavával fennálló szerződését. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programba. A civil kezdeményezés a kórházakban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a molkutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csípje. Csak nem 350 töltőállomáson van csípleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
4: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

se volt beszédes, mikor a kis édest átfogtam, pont ilyen kis lányról álmodtam.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: De végül is ugye még a fiatal koromban, amikor a iskolába végeztem, a 8. általános iskolába, ugye 4,3-mal, és én nagyon szerettem volna autószerelő lenni. És akkor nem kerültem be, csak 4,5-tel kerültek be, úgyhogy én lemaradtam 2 tizeddel.
0: Istvánt hallgatjuk hamarosan, aztán még egy úriember jön. Őt úgy hívják, hogy Lajos.
2: 12 szoba, ott volt ilyen ebédlő, teraszrész, volt egy konyharész, pönt, lent meg 5 darab autóbeálló rész volt, ahol 2 darab ilyen személygépkocsi mosoló, mind a kettőben kefejsz mosoló volt.
0: A két úriember után egy hölgy osztja meg a mai nótával kapcsolatos gondolatait. Őt úgy hívják, hogy Jucos.
3: Hát nem akartam akkor még férhez menni. Úgy éreztem, hogy előbb még a munkám a minden, hogy ott elvégezzem a munkámat, mert azzal is problémám volt, hogy nehogy esetleg baj legyen.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Ez következik. No, hát volt egy ilyen törés az életében, vagy akár több is? A véget szólod?
1: Hát végül is ugye még a fiatal koromban, amikor a iskolába végeztem, a 8. általános iskolába, ugye 4,3-mal, és én nagyon szerettem volna autószerelő lenni. És akkor nem kerültem be, csak 4,5-tel kerültek be, úgyhogy én lemaradtam 2 tizeddel.
0: És akkor egy évig... Milyen magas elvárások voltak?
1: Igen, magasok voltak az elvárások. És akkor én egy évig csak dolgoztam. Vagyis hát majdnem másfél évig, és másfél év után úgy gondoltam, hogy nem ez az életpálya nekem. THS-ben dolgoztam, megmondom őszintén, és akkor ott mondtak, hogy ilyen traktorosnak, meg én nem akartam, én igenis úgy éreztem, hogy egy kicsit tovább kell lépnem, és akkor a Táncsics Mihály tagkerébe jöttem el Veszprémbe, ott végeztem, mint a csálványodó, és akkor abban dolgoztam, és akkor 79-ben költöztünk be Veszprémbe, és akkor meg elkezdtem a szakközépiskolát, és 85-ben végeztem, mint magasépítőipari technikus, és akkor ugye jegyműveltetőként dolgoztam. Tehát ami a törésem az volt, hogy ugye nem tudtam mindjárt elmenni tanulni, hanem tehát nem oda, amiben szerettem volna nagyon, hanem egy más pálya, de egyébként nagyon megszerettem ezt is.
0: Igen, pont azt figyeltem, hogy hatalmas kanyart írtunk le, hogy volt egy álma, most már így is fogalmazhatunk, hogy autószerelő szeretett volna lenni, és az élet az teljesen más felé kanyarította.
1: Más, hát ugye általában azért nem mindig sikerül az embernek úgy minden, ahogy idét is, ugye akkor hát család is nagyon nehezen lett. 7 év után azt akkor lett, akkor az nem ért egészen egy napot meghalt, és akkor utána jöttek, és akkor ikrek lettek, úgyhogy a jó Isten megáldott bennünket 2 fiúval, ikert gyerekekkel.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy valamit visszakaptam aztán az élettől.
0: Hát nem mindig egyenes az út, ugye, hanem vannak ilyen kis kanyarok benne, de végül is, ahogy fogalmazott István, visszakapta. Akkor hallgassuk meg a dalt, aminek kapcsán mindez eszébe jutott, nem tudom az életemet, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Az óra végén teljes egészében is lejátsszuk majd a felvételt, természetesen, ahogy megszokhatták már, de addig még van két hallgatónk. Az egyiket úgy hívják, hogy Lajos, a másikat pedig úgy, hogy Jucus. Na, ők is mesélnek. Itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. A következő felvétel a Nem tudom az életemet, hol rontottam én el című dal. No, Lajos, ez mire emlékezteti?
1: Hát az, hogy én Pispesrendben csináltam egy négy beállásos autómosó, egy hatalmas épület, 36 méter hosszú, 12 méter széles.
0: Ezt ön építette, Lajos, ha jól értem?
1: Igen, igen. Ez szintes volt, tetején volt 12 szoba, ott volt ilyen ebédlő, teraszrész, volt egy konyharész, pönt, lent meg 5 darab autóbeálló rész volt, ott 2 darab ilyen személygépkocsi mosó, mind a kettőben kefejsz mosó volt. Akkor volt egy tenyérkocsi mosó, meg autóbusz mosó benne. Akkor volt benne egy ilyen porszívózás, ilyesmi, minden megtörtént. Aztán a végében meg volt egy 72 négyzetméteres asztalos műhely.
0: Azt a mindenit. És ezt az egész épület együttest, ezt ön építette, vagy?
1: Én építettem teljesen egyedül. És 5 éven be kellett.
0: Nagyon ügyes egyébként. Műszer. És miért kapcsolódik ide a dal, hogy nem tudom az életemet, hol rontottam én el? Nem kellett volna megépíteni, vagy?
1: Igen, azért kapcsolódik oda, mert egy olyan talpraszett könyvelőt sikerült szereznem, aki elvállalt a könyvelésemet. És úgy könyvelt, hogy ki semmizett. Nem maradt semmim.
0: Értem.
1: Elvitt tőlem mindent, és sokan jöttem rá.
0: Akkor már értem, hogy miért ezt a dalt választotta. Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Lajos kedvencei között jön tehát már is, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jucus van velünk a vonalban, mindjárt forog. A Nem tudom, az életemet horrontottam én el című dal. No, ez miért jutott eszébe?
1: Ez nekem azért jutott eszembe, mert annak idején érdekes, hogy én nem is akartam férhez menni, csak a főnököm, aki volt, az mindent megtett azért, hogy összehozzon akkor azzal a férjemmel.
0: A második férjével, ugye?
1: Az első férjemmel.
0: Az elsővel, bocsánat, igen, igaza van. Igen.
1: Az
0: De miért nem akart férhez menni? Hát akkor még fiatal asszony volt, nem?
1: Hát nem akartam akkor még férhez menni. Úgy éreztem, hogy előbb még a munkám a minden. Hogy ott elvégezzem a munkámat, mert azzal is problémám volt, hogy nehogy esetleg baj legyen.
0: Tehát akkor gyakorlatilag még néhány évet várni akart, ugye?
1: Igen, igen, igen, várni szerettem volna, és a végén ez nem is az én akaratomból jött össze az a házasság, szóval egy nagyon kellemetlen dolog volt az is nekem, és akkor lebetegedtem közben még ez is, úgyhogy nagyon-nagyon rossz kezdete volt az életemnek.
0: Igen, nehézkes volt ez a kezdet, ahogy én hallgatom.
1: Nagyon.
0: Hát értem. Jöjjön a dal, jó? Nem tudom, az életemet hol rontottam én el.
1: Hát,
0: Budai Beatrix fog énekelni, tehát Jucus kérésére itt a Dankó Rádióban.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. István, Lajos és Jucus meséltek a dalról, melynek címe Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Holnap is lesz majd Egy Nóta, Három Élet, Marika, András és Piroska néni mesélnek.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A népzenét játszó zenekarokat hallgatva azt gondolhatnánk, hogy a Kárpát-medencei népzenei gyűjtések szinte minden területet és népcsoportot egyenletesen lefednek. Csupán meg kell tanulni az adott régió összegyűjtött dallamanyagát. Ez azonban korán sincs így. A különböző területek dokumentáltsága, a helyi hagyomány megtartása erősen változó.
2: A népzenei nyomozóiroda 545. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ehhez jön még az is, hogy a mintavételezés is egyenetlen. Bizonyos területekre sokan és sokat jártak. Bizonyos területek pedig szinte a mai napig fehérfoltnak számítanak. Végül ott van az a kutatási hagyományokból eredő szemlélet, amely a hangszeres zenét hátrébb sorolta az énekes örökséggel szemben. Így, amikor a nagykanizsai sztobos tambúrazenekar a muramenti, interetnikus hatásokban ugyancsak bővelkedő helyi zenét játsza, bizony komoly rekonstrukciós munkára van szükség.

0: nagykanizsai Sztobos Tambura zenekar játszott. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fiam!
3: De a szenvedélyek mögött
6: mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Új tulajdonosa van a Népszavának. A Liberty Press Kft. Átvette a lapot működtető 21. század média Zrt-t, hogy biztosítsa a szerkesztőség hosszú távú fennmaradását, közölte saját oldalán a Népszava. A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója veszi át. A szerkesztőséget ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programba. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tarz Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útját. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutakboltjai és az ételfutárcégek működnek. A négynapos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
2: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.
8: És ímel, mit mindenki szeretnére akar.

lényeg, ír a pajzánó Feúban. A macskák száma 3, s karmok nőttek a lukban. De ne legyen muzulmán, ki kereszténynek gyönge. Kiderül, mit írtak a nagy forgatókönyvbe. A pezsgőjét mindenki ígya meg, még az író sem tudja a végkifejletet.

túl az Operencián című műsorunk nyitányaként az Orfeum Mágusa című operettből az első felvonás fináléját hallottuk a Budapesti Operettszínház szólistái közreműködésével. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Kísérenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunk fókuszában az Elizabeth című musical áll. Ám mielőtt megidéznénk Mihály Kuntze és Lévai Szilveszter csodálatos darabját, hallgassuk meg Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperájából a Szupersztár című dalt Makrai Pál és Viki Dágyula előadásában. Ezt követően pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Szép Város Kolozsvár. Az előadók Eperjesi Erika és Virág József, kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Az Elizabeth a világ egyik legsikeresebb musicalje, ahol az osztrák császárné Sissi mellé a halál lép elő második számú főszereplővé. Nézzük röviden a történetet. A fiatal Sissi szabadságvágya csillapíthatatlan. Édesanyja bejelenti, hogy idősebb lányát, Helénét Ferenc Józsefnek szánja feleségül. A hírt Elizabeth szerencsétlen balesete szakítja félbe. Az ájult lány és a halál találkozása mindkettőjük sorsát megváltoztatja. A túlvilági lény nem képes magával vinni őt, de örökre eljegyzi magát vele. Zsófia főhercegnő akarata szerint az ifjú Ferenc József arra készül, hogy feleségül veszi unoka húgát, Helénét. Ám Bad Ischl-ben, a bálon menthetetlenül beleszeret kisebbik unoka húgába, a szabad szellemű Sissibe, és az ő kezét kéri meg. Elizabeth igent mond, ám élete ettől kezdve tele van megpróbáltatásokkal. A boldogság ritka vendég nála. Magányát csupán egyetlen barát enyhíti, akiben mindig bízhat. A halál. Őt kéri, mikor imádott fia koporsója mellett áll, hogy végre vigye magával. De hiába. Végül a gyilkos fegyver egy olasz anarchista kezébe kerül, hogy Elizabeth végre megnyugvásra leljen túlvilági kedvesek karjaiban. Most hallgassuk meg a musicalből Mester Tamás előadásában az Útvesztő minden út című dalt. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Az Elizabeth című musical Erzsébet császárné és királyné életén alapszik. Ám különlegessége, hogy a történetet nem a megszokott romantikus mese formájában meséli el, hanem az anarchista gyilkos Luigi Lucchini narrálásával, aki megidézi Elizabeth kortársait, a Habsburgok letűnt világát. Lucchini a császárnő életét úgy rajzolja meg, hogy az valójában nem más, mint Elizabeth és a halál szerelmének története. 1992-ben mutatták be a bécsi Theater an der Wienben. A szöveget Mihály Kunce írta, a zenét Lévai Szilveszter szerezte. A darabot Magyarországon 1996. augusztus 17-én mutatták be először a szegedi szabadtéri játékokon a Budapesti Operettszínház előadásában. A musicalt Kerényi Miklós Gábor rendezte. A címszerepet Jan Zakata és Sáfár Mónika alakította. A koreográfus pedig Gajdos József volt. Az előadás már a premier idején komoly szakmai és közönség sikert aratott, és az Elizabeth azóta is a hazai zenészínház egyik kiemelkedő alkotásának számít. Most hallgassuk meg a musicalből a Mint két gálya című dalt. Énekel Jan Zakata és Sasvári Sándor. Dankó Rádió.

túl az Óperencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. A Mihály Kunce és Szilveszter Lévai sikerszerző párosból a magyar származású Szilveszter Lévai így nyilatkozik a musicalek mai életben elfoglalt helyéről, mely 2022. július 19-én megjelent fidelio.hu-n olvasható. Idézem. Arra törekedtem az utóbbi évtizedekben, hogy a modern zenei stílusokat, a rockot, az elektronikus és világzenét a klasszikus zenével összeolvasszam, és ebből egy sajátos, egységes hangzásvilágot alakítsak ki. Meg vagyok győződve, hogy a musical műfaja a zenei dramaturgiában tovább fog fejlődni. Hiszem, hogy a kreatív művészek bátran fedeznek fel új utakat, és a stílus szempontjából merészen haladnak előre. Mi eredetileg nem a musicalek világpiacára akartunk darabot írni. Modern, érzelmes zenés színdarabban akartam elmesélni a boldogtalan császárné történetét, anélkül, hogy a Broadway-re vágyakoztunk volna. Reméltem, hogy tetszeni fog a bécsi közönségnek. Világsikerre azonban nem is számítottam. Fogalmazott a darabról Mihály Kunce. Az Elizabeth című musical méltán vált a zenés színház meghatározó darabjává. Az 1996-os hazai bemutatója óta töretlen sikerrel játsszák, és ma is változatlanul magával ragadja a közönséget. Most pedig következzen a musicalből a Lehull a fátyol című dal. Énekel Janza Kata és Mester.

kedves hallgatóink! Ábrahám Pál Viktória című operettjéből a Honvéd Banda Szóla Stefánián című dalt Paudics Béla énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel a Jászai Mari díja színészre születésének évfordulóján, aki 1949. augusztus 19-én született Budapesten. Paudics Béla eredetileg műbútorasztalosnak tanult, aztán az interzia készítésbe is belefogott. 1971-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 1974 és 1984 között a Madách Színház népszerű művésze volt. Ez alatt a 10 év alatt rendkívüli népszerűségre tett szert, és a nevét az egész ország megismerte. A Madách Színházi munkái közben több filmben is lehetőséget kapott. 1986-ban megszerezte újabb diplomáját, ez alkalommal a Vendéglátói Ipari Főiskolán. 1989-ben visszatért a Madách Színház színpadára, ahol ismét felejthetetlen alakításokkal írta be magát a nézők emlékezetébe. Paudics Béla 2018. június 13-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És ma ünnepli születésnapját Nagy Ibolya, színésznő, Dériné díjas énekesnő, operett primadonna. A diploma megszerzése után a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája lett. Vendégművészként az ország jelentős színházaiban és a budapesti operett színházban is fellépett. Pályafutása során az operett irodalom legszebb és legjelentősebb női főszerepeit alakította. A Kovács József vezette Interoperett társulatának meghatározó tagjaként hosszú éveken át aratott kiemelkedő sikereket itthon és külföldön egyaránt. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig következzen Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből, a Víjadal. Énekel a születésnapos Nagy Ibolya.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Horváth Jenő zeneszerzőre emlékezünk tisztelettel halálával.

olyan örökzöld slágerek fűződnek a nevéhez, mint csak átutazó vagyok itt a földön. Mások vittek rossz utakra engem. Járom az utam. Egy tisztes őszes halánték. Gyere, ülj kedves mellém, és még hosszasan lehetne sorolni. A Szabinnők elrablása című zenés végjáték zenéjét is ő komponálta. Horváth Jenő 1973. augusztus 19-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Horváth Jenő és Halász Rudolf slágere. Az archív felvételen Kismanyi énekel. Szamba!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat ifjabb Johann Strauss Denevér című operettjének balett zenéjével zárjuk. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak. Csatlakozzanak hozzánk holnap is. Műsorunkban nemzeti ünnepünk tiszteletére Szőlényi Levente és Bródi János István a király című rockoperájának ikonikus dalaiból válogatunk. Hamarosan jönnek a hírek, utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pinteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légi parádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9-kor audio-vizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk, és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az ember emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József út. A Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját. Augusztus 20-a és 22-e között a Várkert bazárban és a Várkert rakparton a magyarországi és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatják be. Az idei program középpontjában a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll. A kínálatot Csehországból érkező sör különlegességek és a hagyományos cseh gulyás is gazdagítja. Azonnali hatállyal szerződést bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése, felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csaknem 500 millió forintos megtakarítást jelent. Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója közölte, hogy a megújuló közmédia nem működhet együtt olyan cégekkel, amelyek valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, a legfeljebb északon, északkeleten, nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
4: Hiányzik valaki ebből az utcából. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Remélem, hogy odahaza, vagy bárhol is legyenek a nagyvilágban, a rádiókészülékek mellől senki nem hiányzik, aki a Húst csak prímással szeretne tartani. A következő egy órában ezt megtehetik. Hamarosan Szőlősi Emese dalol nekünk, akinek Balázs Tamás zenekara játszik. Kókai István és Murgács Kálmán hallgatója után Tóth János István andalgója szól. Volt egy lány, ki mindig csókról álmodott. Gáti Pál énekel majd, és Terék József zenekara játszik. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

0: egy asszonynak 9 a leánya. 2021-ből Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallhatjuk hamarosan azt a csárdást, amelynek ez a címe Koltai Lászlótól és Nyári László zenekarától. Aztán Szerettem egyet, Leszler József és Segesdi László frisse is elhangzik, méghozzá Lente Lajos tolmácsolásában.
1: Egy asszony.

0: színhely, azt a kis kisi.
1: A folytatásban három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Az első a Budapest Itália Színházban készült 2015-ben, a második Martfői 2022-ből, a harmadik pedig egy debreceni felvétel lesz, szintén 2022-ben készült. Dancs Anna Mari majd a Messze van a Nyíregyházi kaszárnya című dalt énekli, méghozzá Tordai Zoltán zenekarával. Előtte Baranyai Istvánék muzsikálnak Szilágyi Sándor kíséreteként Lányi Viktor andalgójában. De mindezek előtt jöjjön Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő magyar nóta díjasa, aki már is Lakatos Miklós zenekarával hallható. Az én bánatom már nagyon csendes bánat.

Nem azért, csak azért. Kalina Enikőtől hallhattuk az iménti percekben Pete Lajos és Antal Iván csárdását. A művésznőnek a Duna Televízió felvételén ifjabb Berki Béla zenekara muzsikált. Előtte 1986-ból Takács Béla dalolt, Hendi János abasári csárdását ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszotta. A folytatásban itt a Dankó Rádióban egy hallgató szól, melynek előadói Tolnai András és Hankó József zenekara, eltörött az ezüst hangú tilinkom. Ez a felvétel és az ezt követő is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, ezt a dalt majd Nagy Noémi énekli Csóka Gyula zenekarával. Fagyban közepében a télnek, Sallai Misi csárdására is sort kerítünk, méghozzá Szeredi Krisztina és a Rajkó zenekar jóvoltából.

Napkeletről patak fut a falunkba, és Tilinkó nóta. Ezzel a két dallal folytatjuk. Először majd Pataki István hallható, utána pedig Éliás Tibor, Bangó János zenekarának kíséretével. Hallgassanak továbbra is minket, ez a Dankó Rádió Húscsak Prímása.

Az iménti percekben Cserkuti Sándor frissét hallhattuk. A folytatásban pedig Olá Attila és László Mária hallgatója szól, Hegedűmnek minden húrja. Nádasdi Lászlónak hamarosan Johann János együttese zenél. Utána Diószegi Sándor és Tüttő János andalgóját játsszuk Pere Jánostól és Szalay Antal együttesétől. Kék pettyes rakott szoknya. Ez a címe Reményi Béla és Kevelyenő azon csárdásának, amelyet nem sokára Csuti Csaba énekel el, akinek Berki Péter együttese játszik. Majd egy kis paprikával és sóval fűszerezi az életünket Gyulai Erzsébet.

0: meg lesz talán.
1: Evesi József és Marcali Frigyes frisse után jöjjön Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója. Virágzott az aranyerdő. Egy 2022-es felvételről szól hamarosan a dal, mely Fényes Györggyel és ifja Bergi Béla zenekarával készült. Kislány, hallod a muzsikát? Archív felvételről Nagy Pál Béla és Kulinyi Ernő dalát Ambrózi Ferenc énekli el, és Balog Jancsi zenekara játsza. Majd Badacsonyi Kéknyelőt címmel Kis Károly következik.

Vado solo che gli anni, fino a un drago e un re, vittoresse.

0: col cuore suo assurdo per un intimo e ti vasca di ciò.
1: Az iménti percekben Morvai Károly és Szondi István csárdása szólt, a folytatásban pedig a búcsú hallható. Köszönöm valamennyiüknek, hogy ezúttal is velünk tartottak, hogy meghallgatták egy órás zenei összeállításunkat, a Húscsak Prímást, itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében most búcsúzom, találkozzunk legközelebb is, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Most még itt a Húscsak Prímásban dalolunk egy kicsit, muzsikálunk, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara hallható. Elhagyott az asszony, nem mondja senkinek, Kalapom, kalapom csurgóra és az F-dur friss csárdás hallható. Viszont hallásra, Orbai Noémi búcsúzik mostanaktól.

0: műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvédtisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzi játék zárja. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkugyár, írta a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Azonnali hatállyal szerződést bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 000 000 forintos megtakarítást jelent. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban, több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a következő napokban visszatér a kánikula.
1: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Az életnek megvan a maga rendje, ahogy a táncnak és a zenének is. A régi paraszti közösségekben a szórakozás utóbbi formái a hagyományozódás hosszú folyamata során olyan kereteket kaptak, amiben az egymáshoz való viszonyulás, a táncok egymást követő sorrendje épp úgy beletartozott, mint a párválasztás módja. A zene és a zenész ezt a rendet hivatott szolgálni. Olvasható egy 2012-ben megjelent lemez borítóján, melyet Ma Esti Táncházban című műsorunkban bemutatok önöknek. Ez pedig a Fondor zenekar Rendek című albuma, melyen az akkor nagyon fiatal muzsikusok Csernó Klára, Maruzsenszky Andor, Cimber Ferenc, Pap Endre és Prihoda István muzsikálnak. A lemezen énekel Csóri Julianna és Éri Katalin. Azt hiszem, az előbb felsorolt nevek a Fondor zenekar tagjai nem ismeretlenek a népzene rajongók körében, és ezért is lesz érdekes meghallgatni ezt a 2012-ben született lemezt, melynek első összeállítása a Sárközből, Várajjáról való.

palotaszegi, bánfi hunyadi táncdallamok következnek, ritka és magyar legényes. Utána pedig csíkszentdomokosi, felcséki muzsika szól a Fondor Zenekar Rendek című albumáról Táncházban című műsorunkban.

A Fondor zenekar 2012-ben megjelent Rendek című albuma szól ma esti Táncházban című műsorunkban. A tagok Csernó Klára, Maruzsenszky Andor, a két prímás, a Brácsás Papendre, a Bőgős Prihoda István, a cimbalmos Cimber Ferenc, így ír zenéjükről és megalakulásukról. Számunkra a népzenében nem csak a konzerválás, a megőrzés a lényeg, sokkal összetettebb dologról van itt szó. Talán a legfontosabb, hogy a zene játszása közben mi nagyon jól érezzük magunkat. Önzően hangzik, de elsősorban nem emelkedett célok lebegnek a szemünk előtt. Egyszerűen szeretünk muzsikálni. Ez a szeretet persze predesztinál bennünket a magyar népi muzsika felszínen tartására, tovább örökítésére és átadására. Zenekarunk fiatal képződmény, ha a megalakulás pontos dátumát nem is lehet időben megjelölni, azért a 2004-es évet tekintjük annak. Nos, a Fondor zenekar ma már 2026-ban nem aktív, de a zenekar tagjait nagyon sok formációból ismerhetik, kedves hallgatóink, hiszen azóta még inkább elhivatott és tapasztalt előadói az autentikus magyar népzenének. De visszatérve Rendek című albumuk felvételeihez, betleni, északmezőségi, majd boncidai, szintén mezőségi tánzdallamok szólnak népzenei műsorunkban.

Fondor zenekar Rendek című albumáról három felvétel maradt hátra, egy észak-moldvai, egy szatmári, szamos angyalosi és egy rövid cimbalom szóló a soproni Tendl-pár repertoárjából, melyet Cimber Ferenc muzsikál. Ezek előtt én, már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Megérkeztem a stúdióba, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a világzenei válogatást. Ez a Népek dalai a Danko Rádióban. A következő három órában egy színes világzenei forgatagba csöppenünk. Beutazzuk az egész földet ezekkel a különleges muzsikákkal, és köztük sok újdonság szól, ahogyan egész héten. Például ma este az első órában jön egy dal Indonéziából, de hallunk egy felvételt az amerikai Sabina McKay-tól is. Ez is vadonatúj 2026-os lesz. És mindemellett jönnek a korábbi kedvelt muzsikák, például Spanyolországból Kalima tolmácsolásában, szól világzene még Görögországból, itthonról, Kolumbiából, szóval színes lesz a ma este is. Kellemes rádiózás mindenkinek. Kezdjünk egy szintén nem túl régi muzsikával, 2025-ből Finnországból kaptuk, a neves Vártinás zenekartól, a Vomex életműdíjjal is kitüntetett formáció, egyik legutóbbi felvétele ez, a címe Kűlű.

Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Sok újdonságot adunk egész héten, a következő felvétel is ilyen. Egy instrumentális muzsikát hallunk már is a dzsakartai Ali trió tolmácsolásában, amely a libanoni zeneszerzővel és több hangszeren játszó Sharif Megarbannal készítette el közösen a Tirakat című albumot. Ezt mindössze 3 nap alatt vették fel Berlinben, a zene mégsem egy előre eltervezett stíluskísérlet eredménye, sokkal inkább abból a régi kulturális kapcsolatból született, amely Indonéziát és az arab világot hosszú ideje összeköti. Az Ali zenekar muzsikájában a 70-es évek indonéz pszichedelikus funkja, a diszkó ritmusa és az arab dallamvilág kapcsolódik össze, Megarbann sokféle zenei hatásból építkező játékával. Ezek az elemek nem különülnek el egymástól, hanem természetesen olvadnak össze a közös zenélés során. A felvételeket az ösztönös játék, az ismétlődő ritmusok és a zenészek közös bizalma formálta. A Tirakat szó a jávai hagyományban fegyelmet, türelmet, odaadást jelent. Eredete az arab tariká kifejezéshez vezet vissza, amely utat vagy módszert jelent. A cím így pontosan tükrözi azt a zenei folyamatot, amelyben a már említett különböző hagyományok találkoznak és közös hangzássá alakulnak. Világzene következik Indonéziából, 2026-ból az Ali zenekar játszik. A dal a Kuda Arab.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Nagyon sok újdonságot adunk egész héten, ilyen a következő felvétel is. Hosszú készülődés után 2025 végén jelent meg Sabina McKaya első nagylemeze. A most következő New Orleansban élő énekesnek és dalszerzőnek a Don't Call Me Baby című korongja 7 év munkáját foglalja össze, miközben több különböző zenei hagyományt is egymás mellé állít. Sabina McKaya New Jersey-ben nőtt fel, és gyerekkorától klasszikus hegedűt tanult, később azonban egyre erősebben vonzotta New Orleans funk muzsikája, rhythm and blues világa és népzenei öröksége. Dalaiban a louisianai balladák, a brazil ritmusok és haiti családi gyökerei egyaránt jelen vannak. Ezek a hatások nem különálló rétegekként szólalnak meg, hanem egységes és személyes hangzássá formálódnak. Az album munkálatait a világjárvány hosszú időre megakasztotta, végül közösségi támogatással és egy New Orleans-i zenészekből álló csapattal sikerült befejezni. A felvételeket oldott és bizalommal teli légkörben készítették, ez pedig a lemez visszafogott, mégis eleven hangzásán is érezhető. Világzene tehát az Egyesült Államokból Sabina McKaya következik, a dal a Tall Lonesome Cowboy.

A Tankórádiót hallgatják, benne pedig a világzenei válogatást, a népek dalait. Ezen a héten is lesz nálunk koncert, holnap után pénteken este a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. A formációt a dél-amerikai zenék, azon belül is főképp az autentikus kumbia hazai helytartójaként is emlegetik. A Los Orangutanes zenekar 2017 óta táncoltatja a magyar kumbia rajongókat, annak ellenére, hogy ez Dél-Amerika egyik legnépszerűbb stílusa. A műfaj méltatlanul kis figyelmet kapott eddig idehaza. Ezen szeretne változtatni a Los Orangutanes, amelyet kipróbált veterán zenészek hívtak életre. La cumbia es una hembra que nace en el mar, vestida con espuma y zapatos de corral. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, vestida entre su pelo, lleva la noche entera. A Los Orangutanes zenekar, az Airi Mafia, a Zuboy, a Pazó, a Besodrom és az Anselmo Crew zenekarok tagjaiból verbuválódott, és rövid idő alatt a táncolni vágyó magyarok kedvencévé vált. Teltházas koncertek, valamint számtalan hazai fesztivál is a hátuk mögött van már. 2021-ben jelent meg az első stúdiólemez, Lo Mejor de la Cumbia címmel, amely tisztelgés a műfaj legnagyobb úttörője előtt. A Los Orangutanes zenekar lendületes koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Tankórádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

0: pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek dalai, a világzenei válogatás. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a MediaClicken, amely egy alkalmazás és egy weboldal is. A héten nagyon sok világzenei újdonságot hallanak nálunk. Hamarosan következik egy igazi nemzetközi produkció, és szól világzene Kanadából is. További jó rádiózást mindenkinek. Malaviban folytatjuk a sort, a Kasambe Brothers felvétele szól, a Ghetto.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, egy ilyen jön most is. Három formáció közös munkájának eredményét mutatjuk már is. Az Occitán Coccanha, valamint a katalán Los Sara Fontán és a Tartarellina felvétele következik. Közös albumuk címe egy hosszú számsor. 4-1-3-2-3-1-4, amely a szövés rendjére és ismétlődő mintáira utal. Ugyanis a lemez a barcelonai Fábrái Kócz textilgyár egykori női munkásainak állít emléket. A zenészek a szövéshez kapcsolódó számmintákat ritmusá és dallammá alakították, majd hagyományos munkadalokkal kapcsolták össze. A Coccanha több mint 10 éve dolgozik azon, hogy az occitán nyelv és zenei hagyomány modern formában is megszólaljon. Több szólamú énekükhöz húros tamburin és testhangszerelés társul. Számukra a hagyomány élő nyelv, amelyen keresztül társadalmi és személyes kérdésekről is lehet beszélni. Ezen a korongon az occitán és a katalán zenei világ természetes módon kapcsolódik össze. A gyári munka ismétlődő mozdulatai, a szövés ritmusa és az egykori munkásnők emlékei közös zenei formát kapnak. Hallgassuk a Coccanha, Los Sara Fontán és a Tartarellina közös muzsikáját 2026-ból La

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. Tanya Tagak albumáról következik már, és egy igen izgalmas dal. A kanadai inuk, torok énekes és zeneszerző Sapotyi című hetedik lemeze 2026 tavaszán jelent meg, a cím inuk titut nyelven kijelölt védelmezőt jelent. Már ez is jelzi a zenei anyaghoz való viszonyulását, politikai hangvétel, személyes érzelmek, mindez pedig elemi erővel szólal meg a korongon. Hátterében pedig ott van az északi sarkvidék kiszolgáltatottsága, az inuit közösségek élettapasztalata, és az a düh, az a fékezhetetlen energia, amely Tagak művészetét régóta mozgatja. Ez a lemez egyszerre szól háborúról, gyászról, testi és lelki sebekről. A kemény, industriális hangzás mellett váratlanul csendes pillanatok is megjelennek rajta, különösen akkor, amikor az inuit fiatalokat sújtó öngyilkossági témája kerül a középpontba. Tanya Tagak a Katayak, az inuit torokéneklés hagyományát a ma emberének valóságába hozza. Szétfeszíti, torzítja, elektronikus és zajos textúrák közé helyezi azt, és így teremti meg azt a hangteret, amelyben a hagyomány élővé válik. A lemez címéhez méltóan védelmező térré változik, és ez egyben sugározza az ellenállás erejét is. Igazán izgalmas zenei univerzumba lépünk most be. Következzen a kanadai inuk, torokénekes és zeneszerző Tanya Tagak és 2026-os világzenéje, az Imik.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják, a világzenei válogatást. Egy Belizből érkező formációval, a Garifuna kollektívvel folytatjuk. A csapat saját elmondása szerint kifejezetten azért alakult, hogy a Garifuna kultúra népszerűsítésében vállaljon oroszlán szerepet. Az eddig legnagyobb sikerükként elkönyvelt 2007-es lemezüket is a zenei gyökereik előtti tisztelgésnek szánták. Az egész korongot áthatják a Guatemalában, Honduras és Nicaragua területén élő népcsoport zenei tradíciói. A kis nép egyébként a Kis Antillák egyik szigetéről, Saint Vincentről indult, ahol az afrikai népesség keveredett az indiánokkal. A zenekar eddig elért sikereit nagyon megbecsüli, azonban a mai napig úgy gondolják a tagok, hogy hosszú út áll még előttük, hiszen nagyon sokat kell még küzdeniük, hogy zenéjük minél szélesebb közönséghez eljusson. Íme a következő lehetőség, hogy a Dankó Rádió hallgató is meghallgassák a Belize Garifuna Kollektív 2019-es zenéjét. A címe Iteruni.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban világzenével Kanadából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Beléptünk a Népek Dalai utolsó órájába, éjfélig szól, ma is a világzenei válogatás, különleges muzsikákkal a világ szinte minden részéről. A héten sok újdonságot is adunk, ma például szól még egy vadonatúj világzene Dél-Afrikából, illetve az Amerikai Egyesült Államokból is. Mindemellett ellátogatunk egy-egy dal erejéig a Zöld-Fuki szigetekre, Kubába, és persze több muzsika szól itthonról is. További jó rádiózást minden hallgatónknak, kanadai világ.

Zene következik, Jeff Burt felvétele. Ezen közreműködik a Fames Orchestra, ez egy macedón vonulzenekar. A dal a The Shield of Redemption.

0: tér.
1: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten rengeteg újdonságot adunk műsorunkban, a következő muzsika is ilyen. Dél-Afrika a következő állomásunk, egy zulu nyelvű felvétel szól, a csapat a BCUC, saját megfogalmazásuk szerint az emberekért, az emberekkel és az emberek közreműködésével készítenek zenét. A BCUC egy héttagú zenekar, ez egy rövidítés, a teljes név magyarul azt jelenti, hogy az emberek folytatják a szabadság tudatot, nagyjából így lehetne fordítani. Ötödik lemezükről hallunk már is egy dalt, ennek címe The Road Is Never Easy, ez pedig a hétköznapi Dél-Afrika valóságába enged bepillantást. Abba a társadalomba, ahol az apartheid megszűnése után évtizedekkel is sokan még mindig a valódi gazdasági és társadalmi változásra várnak. A BCUC zenéjének központjában a ritmus és az emberi hang áll. Basszusgitár, kongák, menetdobok és sípok adják az alapot, amelyre rap, kántálás és gospelből táplálkozó énekszólamok épülnek. A nagy lemezt egy müncheni világháborús bunkerben kialakított stúdióban rögzítették, nagyrészt élőben. Ennek köszönhetően a felvételek megőrizték a zenekar koncertjeire jellemző közvetlenséget és energiát. A már is hallható dal az Undumakanda szövege arról a vágyról szól, hogy az ember ne csak túléljen, hanem biztosabb és teljesebb életet teremthessen magának. A düh, a csalódottság és az egyenlőtlenség érzését lendületes zenévé alakítja. Undumakanda, ez tehát a következő zulu nyelvű felvétel címe, játszik a dél-afrikai BC.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok világzenei újdonság szól nálunk egész héten, folytassuk most is egy 2026-os felvétellel. Két kiváló banjo játékos, Alison Brown és Steve Martin közös felvétele jön. Steve Martint sokan elsősorban színészként és komikusként ismerik, a banjo azonban egész életét végig kísérő szenvedélye. Az elmúlt évtizedekben több mint 100 dalt írt a hangszerre, és egyre mélyebben kapcsolódott az amerikai bluegrass hagyományához. Alison Brown pedig a műfaj egyik legjelentősebb kortárs muzsikusa, aki virtuóz játékával és nyitott zenei gondolkodásával új irányokat mutat a műfajnak. Az együttműködés során Alison Brown dallamai és Steve Martin szövegírói humora természetesen találtak egymásra, de a szerepek nem váltak merevvé, mindketten részt vettek a zene és a dalok megformálásában. Az album könnyed hangzása mögött finom melankólia is meghúzódik. Bluegrass Radio a következő dal címe, amely játékosan mesél arról az álomról, hogy a nem sokára hallható alkotás egyszer talán felkerül a műfaj rádiós top listáinak élére is. Mi ezért megtesszük, amit tehetünk, játsszuk. Steve Martin és Alison Brown

A világzenei válogatás szól a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten is lesz nálunk koncert pénteken este, ahogy a minden héten, ezúttal a Los Orangutanes zenekar koncertjét hallhatják. Ez egy Kelet-Európában unikumként életre hívott tisztagú latin-amerikai kumbia buli banda. Tagjai között az Anselmo Group, az Airi Mafia, a Besodrom és a Ladány Bene 27 zenészeivel, és még sokan másokkal találkozhatunk. Mindannyian imádják a kumbiát, ezt az eredetileg kolumbiai zenei műfajt, ami közép- és dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre, és mint egy vírus megfertőzött sok-sok magyar muzsikust is. Így született meg a magyar kumbia, amelynek első képviselője a Los Orangutanes nevű együttes, azaz az orangutánok.

A Lost Orangutanes számára 2021-ben jött el az idő az élő koncertek mellett, hogy elkészítse első stúdió lemezét. A Lo Mejor de la Cumbia tisztelgés a műfaj legnagyobb úttörői előtt. Ez egy 12 klasszikus kumbia dalból összegyúrt egyveleg, amely betekintést nyújt a kumbia széles spektrumába. Latin ütősök és sok fúvós hangszer mellett a műfaj legjellegzetesebb hangszere, a tangó harmonika is szerepet kap. A dalok pedig Iván Tabeira és Árkosi Szabi előadásától válnak igazán egyedivé. A Lo Mejor de la Cumbia egy audiovizuális album, majd minden dalhoz készült egy animációs kisfilm is, amely betekintést ad mind a zenekar, mind a kumbia kisé meseszerű pszichedelikus világában. Aki már járt Los Orangutanes koncerten, azt tudja, hogy nem lehet ülve végignézni a bandát, az ember lába automatikusan táncra merdül. Los Orangutanes zenekar budapesti koncertjének felvételét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, véget ér mindjárt a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Én köszönöm figyelmüket, kezdődik rögtön a himnusz után az éjszakai dalcsokor. Ma a gyártásvezető Sztrányóczky Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt. Búcsúzik a Népek dalai szerkesztőműsorvezetője, Szabó Tamás. Hamarosan indul a hosszú hétvége, kellemes pihenést mindenkinek, egész hétvégén lesz világzenei válogatás esténként 9 órától itt a Dankó Rádióban. Kellemes pihenést mindenkinek!

0: Pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik 1 órás zenei összeállításunk, a 20 csak prímás. Tartsanak a folytatásban is a Magyar Zene Rádiójával. A kanyargó Tisza partjára látogatunk elsőként Dóczi József hallgatójával, valamint Dócs Péterrel és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Aztán Világos zöld a vadalma címmel Bokor János dalol majd nekünk, a 2023-as esztendő életműdíjasa, akinek a 100 tagú Budapest cigány zenekar szólistái játszanak Horváth Zoltán és Gubis Sándor dalában. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

következő felvétel Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült 2025. augusztusában. Rigó Jancsi énekli el Zsigmond István hallgatóját, Kimegyek a temetőbe. Hankó József zenekara játszik majd. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. Hamarosan ezt a dalt is meghallgathatjuk, méghozzá Tarnai Kis László és ifjabb Berki Béla zenekarának előadásában. 33 rózsafámon címmel Magyar Imre és Brand István frissére is sor kerül Urbán Katalin és Magyar Imre zenekarának előadásában.

mondják, hogy szerencsém van. Ezt Nagy Endre és Dóri József hallgatóját nem sokára Budai Beatrix-tól és Johann János zenekarától hallhatjuk. A felvétel Újszentiváni Dankó klubunk alkalmával készült 2023. március 4-én. Utána karcagi pillanatokat elevenítünk fel 2024 májusából Rózsafa virít címmel Várnai Adrián éneklés Latinai Sándor és Füredi Imre andalgóját. A felvételen Tordai Zoltánt és zenekarát is halljuk. Utána Radics Béla szerzeményét a Leszakadt a pince lakadt című csádást énekli Ihos József, akinek Szalay Antal együttese játszik. Szalay Antal prímás 2025-ben Dankó rádiós, cigányzenei díjazott lett. Leszakadt a pincelakat, tehát nem sokára hallható egy szintén Dankó klubos felvételről, amely a Budapest Itália Színházban készült.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Hús csak prémás című műsorunk, melyet egy hallgatóval folytatunk, Édesanyám lelkem. Pétót Erzsi és Heródek Sándorné dalát nem sokára Újvári Marika énekli el, akinek Bergi Péter együttese játszik. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való. Aztán 1963-ból Bojtor Imre és a Magyar Rádió népi zenekarának előadásában meghallgathatjuk Volli István csádását 100 forintnak 50 a fele.

mondják, részeges vagyok, pedig csak a jó volt, szeretem nagyon.

0: házforintot ötten a fele, legyen meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, kikerülni a hátfából, nem lehet az ember fából, kikerülni a hátfából.
1: Most kezdődik a tánc. És ezzel a dallal folytatódik a Húscsak Prímás itt a Dankó Rádióban, Győri Mártával és ifjabb Olá Kálmán zenekarával. Kubányi Gyöcs áldása után majd egy frisst is lejátszunk önöknek. Ez lesz a három bokor saláta Bányai Márton és Németh Csicsó József zenekarának tolmácsolásában.

0: legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Hamarosan itt a Dankó Rádió Hús csak prímásában azt a dalt játsszuk önöknek, mely a 2023-as és a 2024-es év magyar nótája szavazáson is ezüstérmes lett. Ez Kondor Ernő, a Véncigány című csodálatos hallgatója. Egy 2023-as felvételről szól hamarosan Laki Péter és idősebb Sárközi Lajos zenekarának jóvoltából. Aztán gramofon felvételről Blaha Lujza dalol nekünk, végigmentem az Ormódi temetőn, és Vékony deszka kerítés címmel. Ifja Berkes Béla és zenekara is hallható a felvételen. 1965-ből utána Zalatót Erzsébet dalol Ejnye bejó lakodalom. A művésznőnek Lakatos Antal zenekara játszik. Majd a Rajkó zenekar kíséretével Benedek Fi Katalin is darra fakad. Ez lesz az Egy-két csók, Cserebere csók.

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

az imentiekben Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frisse szólt, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. A folytatásban egy olyan felvétel szól, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2022. június 2-án Karcagi Jánossal és Lakatos Miklós zenekarával Én is hittem egyszer. Majd a Duna Televízió egyik felvételéről Csík József és ifjabb Berki Béla zenekarának előadásában Szabadi Frank Ignác egyik megzenésített Petőfi Sándor verse szól. Ez lesz a Befordultam a konyhára.

Kedves hallgatóink, Bétót Magdától és Lendvai Csúcsi Jenő együttesétől Mihola Gyula csátását hallhattuk az iméntiekben, Van nekem szeretőm egy nehány. Most pedig a búcsú pillanata érkezett el, valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha idejük és kedvük is engedi. Én most búcsúzom, de még szól a zene itt a Húscsak Prímásban is. Jön az Anna Balcer, ifjabb Jónás Géza, valamint ifjabb Suki János, Duka Norbert, Losó Lajos és Lukács Csaba előadásában. Viszont hallásra, Marvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Az életnek megvan a maga rendje, ahogy a táncnak és a zenének is. A régi paraszti közösségekben a szórakozás utóbbi formái a hagyományozódás hosszú folyamata során olyan kereteket kaptak, amiben az egymáshoz való viszonyulás, a táncok egymást követő sorrendje épp úgy beletartozott, mint a párválasztás módja. A zene és a zenész ezt a rendet hivatott szolgálni. Olvasható egy 2012-ben megjelent lemez borítóján, melyet ma esti Táncházban című műsorunkban bemutatok önöknek. Ez pedig a Fondor zenekar Rendek című albuma, melyen az akkor nagyon fiatal muzsikusok Csernó Klára, Maruzsenszky Andor, Cimber Ferenc, Pap Endre és Prihoda István muzsikálnak. A lemezen énekel Csóri Julianna és Éri Katalin. Azt hiszem, az előbb felsorolt nevek a Fondor zenekar tagjai nem ismeretlenek a népzene rajongók körében, és ezért is lesz érdekes meghallgatni ezt a 2012-ben született lemezt, melynek első összeállítása a Sárközből, Várajjáról való.